Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít. Van

0: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: egy fuvar vár.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Kizárták Mészáros Lőrinc cégét a vasúti tenderekből. Közleményben reagált a Fidesz a déli körvasúttal kapcsolatos bejelentésre. Minden évben 17 ezer ember hal meg elkerülhető betegségekben. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó utat, jó utazást! Vasárnap délután Debrecenváros belterületén is jelentős forgalom növekedéssel kell számolni. Úgy szintén Nyíregyháza belterületén, valamint Nyíregyháza és Sóstő között jelentős a forgalom. A tömegközlekedési járművek haladását mindenhol segítség. A vasúti közlekedésben reméljük fennakadás nincs ezen a hétvégén sem. Rengetegen veszik igénybe az Intercity járatokat, illetve a gyorsvonati járatokat, úgy a megyék területén. És nagyobb figyelemmel legyenek vasúti átjárók megközelítésénél, hogy időben meg is tudjanak állni. Rengeteg a kerékpáros, motorkerékpáros az utakon, ez minden hétvégén elmondható. Több olyan balesetre is beszámoltunk a hétvégén, amik súlyos kimenetelőek voltak, illetve több esetben kerékpáros és rolleros balesetekről is hallhattak. Nagyobb figyelemmel legyenek a munkaterületek közelébe, csökkentsék a sebességet, kellő oldaltávolságot tartsanak, és a megállásra vonatkozó szabályokat a legmesszebb menőkig tartsák be. Ottól tilos megállni, ott ne várakozzanak, ne álljanak meg. A főváros területére, akik gépkocsival igyekeznek, azzal számoljanak, hogy a kerékbilincset nagyon sok helyen alkalmazzák hétvégén is a közterületfelügyelet, akik tilosban parkolnak, kerékbilincsre számíthatnak Budapest, illetve a főváros területén. Nagyon sok vidéki állampolgárt ért az elmúlt héten meglepetés Budapest belterületén, hogy csak egy pillanatra álltak meg és kerékbilincselték a gépjárműeket. Bizony ennek következménye van, pénzbüntetés, pénzbírság, amit kiszab az intézkedő hatóság a szabálytalankodóval szemben. Tesznek a szabályokat betartani, ehhez kívánunk kellemes hétvégét, jó utat, a viszont hallásra.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Közbeszerzési szabálytalanságok és feltételezett összejátszás miatt leáll a déli körvasút beruházása, miután az Európai Bizottság megtagadta a projekt uniós támogatását. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, a kivitelező V-híd Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozik, amely a vizsgálatok szerint jogtalan versenyelőnyhöz jutott a tervező cég felvásárlásával. A minisztérium a céget kizárta a folyamatban lévő vasúti fejlesztésekből, a beruházást pedig a munkaterület biztonságos lezárása után új átlátható közbeszerzési eljárás keretében tervezi újra pályáztatni az uniós források megmentése érdekében. Közleményben reagált a Fidesz Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter déli körvasúttal kapcsolatos bejelentéseire. A párt szerint a kormány a hazai vállalkozások kiszorításán dolgozik, hogy a magyar beruházásokat külföldi cégeknek játssza át. A közleményben hangsúlyozták, a déli körvasút építésére szükség van. Emellett emlékeztettek arra is, hogy a tárcavezető 2021-ben a közbeszerzést jóváhagyó NIV ZRT felügyelőbizottsági tagja volt. Minden évben 17 ezer ember hal meg Magyarországon olyan elkerülhető betegségekben, amelyek egy megfelelően működő ellátórendszerben gyógyíthatók lennének, hangzott el a Magyarország 2030 egészségügyi konferencián. Boros Tamás, az Egyensúly Intézet igazgatója rávilágított, a magyarok várható élettartama mintegy 5 évvel marad el az uniós átlagtól, és közel 900 ezer ember él állandó házi orvos nélkül. A szakember hangsúlyozta, hogy az egészségügyre fordított forrásokat nem kiadásként, hanem a gazdaság számára leginkább megtérülő nemzeti befektetésként kell kezelni. Le kell mondaniuk a korábbi rendszertisztség

rendőrségi büntetések adják, így a hiánycsökkentő intézkedés jelentős részét várhatóan a közlekedési bírságok teszik majd ki. Megbukott a hazugságvizsgálaton a Magyar Pétert érintő úgynevezett telefonlopási ügy sértettje, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. A kormányfő elmondta, a szakértői vizsgálat és a térfigyelő kamerák felvételei alapján semmilyen telefondobásra utaló mozdulat nem történt. Magyar Péter felhívta a figyelmet arra is, hogy az eljáró ügyészség korábban rongálás vétsége miatt nyomozott, majd a mentelmi jogának kikérésekor változtatta meg a minősítést lopás vétségére. Cinizmussal vádolta meg a Fidesz és a KDNP politikusait Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, amiért szavai szerint 16 év kormányzás után hirtelen aggódni kezdtek a pedagógusokért. A tárcavezető hangsúlyozta, a Fidesz által emlegetett 33 milliárd forintot a korábbi kormányzat soha nem biztosította a tanároknak, így azt nem is lehetett tőlük elvonni. A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a pedagógusok nem politikai kampányeszközök, és elvárják, hogy díszlet helyett partnerként kezeljék őket. Várhegyi Attilát nevezte ki a Fidesz kommunikációs igazgatójává Orbán Viktor pártelnök. A kinevezésről szóló tájékoztatás szerint Havasi Bertalan továbbra is sajtófőnöki tisztségében folytatja a munkát. Várhegyi Attilát a közmédiumot átvilágító Duna Média szolgáltató ZRT augusztusban törvénytelen irányítás gyanújával jelentette fel, miután az ellenőrzés megállapításai szerint tanácsadói minőségben ő gyakorolt politikai felügyeletet az intézmény tartalmazása és személyzeti döntései felett. Összesen 123 milliárd forintot fordít a költségvetésből a nyugdíjrendszer átalakítására a kormány, aminek keretében a nyugdíj minimum összege a korábbi 28.500 forintról 120.000 forintra emelkedik, tájékoztatott Kármán András pénzügyminiszter. A sávos korrekció mintegy 700.000 embert érint, és a kis nyugdíjak mellett kiterjed az árvaellátásra, valamint a rokkantsági és rehabilitációs juttatásokra is. A tárcavezető hangsúlyozta, a gazdasági nehézségek és az alacsony növekedés ellenére a leginkább rászoruló társadalmi csoportok célzott támogatása azonnali beavatkozást igényelt. Kardosné Gyurkó Katalin veszi át Orbán Balázs képviselői helyét a Fidesz parlamenti frakciójában, közölte Bóka János frakcióvezető. A Nagycsaládosok Országos Egyesületének korábbi elnöke és a nevelő szülői rendszerért, valamint örökbefogadásért felelős korábbi miniszteri biztos a Fidesz-KDNP országos listájának 150. helyéről jut be az országgyűlésbe. Intenzív törvényalkotási időszak kezdődik az országgyűlésben, ahol várhatóan október 19-én szavaznak a 2026-os központi költségvetés módosításáról, tájékoztatott Hallerné Nagy Anikó, a ház alelnöke. A kéthetes időszak kiemelt témái között szerepel a gyermekvédelmi előterjesztés, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó átcsoportosítás, a közmédia szerkezeti átalakítása, valamint december 24-e munkaszüneti nap nyilvánítása. Közleményben reagált Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke az úgynevezett aranykonvoj üggyel kapcsolatos vádakra. A politikus hangsúlyozta, a hatóságok saját jogkörükben eljárva kormányzati utasítás nélkül tették a dolgukat az ukrán pénzszállítók elleni akció során, de ha szükséges lett volna, kiadta volna a parancsot. Reagálása előzményeként Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Magyar Péter miniszterelnök is felvetette Orbán Viktor felelősségét és meghallgatását az eljárásban. A Tisza kormány még októberben előterjeszti a 2027-es költségvetési javaslatot. Magyar Péter elmondása szerint a kormány csőd közeli állapotot örökölt ám az átlátható gazdálkodásnak és a hatékonyság növelésének köszönhetően már az idei büdzsében is mintegy 1200 milliárd forintos megtakarítást értek el. A miniszterelnök kiemelte, a pénzügyminiszter nem csak a jövő évi számokat, hanem egy középtávú helyreállítási stratégiát is bemutat majd a lakosságnak. Kereszténydemokrata Néppárt törvényjavaslatot nyújt be a zöldség és gyümölcs áfájának 27-ről 5%-ra csökkentésére december 1-től. Rétvári Bence frakcióvezető emlékeztetett, hogy a lépést korábban a Tisza párt is megígérte, ám a javaslatot végül a KDNP készítette el. Az áfa csökkentés a legnépszerűbb hazai zöldségeket és gyümölcsöket érinteni, a kezdeményezés célja pedig a magyar családok és gazdák támogatása.
2 milliárd forintot próbált kicsalni egy férfitől 3 elkövető, akik a nemzeti vagyon visszaszerzés és vagyon

0: Honvédelmi Hivatal munkatársainak, illetve rendőröknek adták ki magukat. Az elkövetők azzal fenyegették meg az áldozatot, hogy büntetőeljárások folynak ellene, de a pénzért cserébe elintézik azok megszüntetését, majd egy megkülönböztető jelzéssel ellátott autóval el is rabolták. A nyomozó ügyészség és a társhatóságok az árendőröket elfogták, két elkövető letartóztatását pedig már indítványozták. A 2026-os volt a legsúlyosabb aszály Magyarországon az elmúlt 126 évben. A Hungaromet elemzése szerint 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb nyarat zártuk. Az évszakos átlag hőmérséklet több mint 23 fok volt, miközben az országos átlag csapadék alig haladta meg a 74 mm-t. Az extrém szárazság nem egyetlen évszak, hanem egy folyamatos, már 2025 második felétől tartó meteorológiai anomália következménye. 500 milliárd forinttal nő az egészségügyi kassa a 2027-es költségvetésben a váró listák csökkentése és az ellátás átszervezése érdekében. Magyar Péter bejelentette, hogy kiemelt figyelmet kapnak a csípő és tért protézis műtétek, emellett a szürkehályog műtétek esetében is pilot program indul. Az új rendszerben nem csak a műtétek számát, hanem a sikerességet és a beteg elégedettséget is díjazzák, miközben az egy évnél régebben várakozó pácienseket közvetlenül is megkeresik a gyorsabb ellátás érdekében. A Richter skála szerinti 7,7-es erősségű földrengés rázta meg Panama déli partvidékét helyi idő szerint péntek délben. Az Egyesült Államok Földtani Intézetének mérései alapján a 10 kilométeres mélységben kipattant rengést követően cunami riasztást adtak ki a térségben. A hatóságok tájékoztatása szerint több tartományból is jelentettek már károkat, a rengést pedig a fővárosban, Panama városban is érezni lehetett. 5 milliárd forintra emeli a kormány a környezetszennyező nagyüzemekre kiszabható bírság maximális összegét, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A szigorítást indokolva a kormányfő kiemelte, hogy véget vetnek a következmények nélküli környezetszennyezésnek. Az eddiginél szigorúbb ellenőrzések jegyében az Iváncsai akugyárat már 100 millió forintos bírsággal sújtották talajvízszennyezés miatt. Emellett a januártól felálló országos élő környezetfelügyeleti főhatóságon belül önálló akkumulátoripari igazgatóság jön létre. Üdvözli a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete a kormány új döntését, amely átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok után fizetendő jövedéki adót. Az év végéig érvényes könnyítés nyomán a fuvarozók a mezőgazdasági szektorhoz hasonlóan visszaigényelhetik a gázolaj utáni adót, emellett a tisztességes piaci verseny érdekében a hatóságok szigorítják az útdíjak ellenőrzését is. Összesen 166 milliárd forintnyi Exim bankos befektetés miatt tett két újabb feljelentést Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető közlése szerint az egyik ügy az Exim export ösztönző magántőke alapját érinti, ahol mintegy 33 milliárd forintos vagyonvesztés keletkezett. A másik eljárás egy több mint 110 milliárd forintos kötvényjegyzéshez kapcsolódik, amelynél a miniszter szerint nem volt megfelelő biztosíték. Kapitány István hűtlen kezelés, hanyag kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt fordult a Nemzeti Nyomozóirodához. Végleg kivezetik a szélvédőre ragasztható autópálya matricákat Ausztriában, és a rendszer teljes mértékben átáll az elektronikus útdíjfizetésre. A változás a magyar autósokat is érinti. A matricák értékesítése 2026. decemberétől már csak digitális formában történik. A korábban megvásárolt ragasztható matricák pedig legkésőbb 2027. január 31-ig maradnak érvényben. Az e-matricák a hivatalos felületen kívül továbbra is megvásárolhatók lesznek a megszokott fizikai értékesítési pontokon, például a benzinkutakon és a határátkelőknél. Bocsánatot kért a gyermekektől Cibere Károly, az Orbán kormány korábbi szociális államtitkára a bicskei gyermekotthonban történt bántalmazások miatt. A nemrégiben nyilvánosságra hozott bicskei jelentésre reagálva közölte, politikai felelősséget tudatában már 2016-ban felajánlotta a lemondását Balogh Zoltán miniszternek, aki azonban azt nem fogadta el. Cibere hangsúlyozta, hogy hivatalba lépése után mindent megtettek a gyermekvédelmi jelzőrendszer megerősítéséért, és elnézést kért minden olyan áldozattól, akit a rendszer nem tudott megvédeni. Pályázatot írt ki a Mezőhegyesi Nemzeti Ménes Birtok és Tangazdaság ZRT vezérigazgatói tisztségére az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A jelentkezőktől felsőfokú agrár vagy közgazdasági végzettséget, valamint legalább 5 éves vezetői gyakorlatot várnak október 22-ig. Bóna Szabolcs agrárminiszter korábban jelezte, a Lázár János alapítványától átvett birtok fejlesztéseit átalakítják, így a beruházások a jövőben a luxus turizmus helyett az oktatásra és a mintagazdasági tevékenységre fókuszálnak majd. Kormányzati jutalomban részesül az a csaknem 1100 szakember, aki részt vett a Dunai fenékküszöb megépítésében. Magyar Péter bejelentette, hogy a belügyi, vízügyi, rendőri és egyéb szakmai területekről érkező 1083 dolgozó egy havi juttatást kap a munkájáért. A döntés összesen 889 millió forintos költségvetési forrást igényel, a kifizetésekre pedig október 23-án kerül sor.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Mindössze 3 mérkőzésre tiltotta el Szirányi Bencét, a DVTK jegesmedvék védőjét az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága, a Miskolci klubra pedig 800 eurós bírságot szabott ki. Szirányi egy szabálytalan térdütközéssel súlyos sérülést okozott Pavel Varfolomejevnek, a Deac orosz légiósának. A debreceni csatát már megműtötték a klinikai központban, de a szalag és sport sérülései miatt hosszú felépülési idő vár rá, így a teljes szezont ki kell hagynia. Az Alaegerszeg ellen lép pályára vasárnap a Nyíregyháza Spartakusz az OTP ligában. A válogatott szünetben a csapat felkészülési mérkőzést játszott a szlovák első osztályú Mihalovce ellen, amely 1-1 döntetlennel zárult. Rokko Zikovics, a nyíregyháziak belső védője hasznos tesztként értékelte a találkozót, hangsúlyozva, hogy a csapat készen áll a szezon folytatására és a 3 pont megszerzésének reményében lép pályára az ETE otthonában. A várakozásokat felülmúló létszámmal indulnak a Leány utánpótlás labdarúgó bajnokságok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az MLS területi igazgatóságának kiírására az U19-es korosztályban 9, míg az U14-esek között 12 csapat nevezett. Emellett a legkisebbeknek szervezett regionális tornákon több mint 20 megyei egyesület vesz részt, amelynek fordulóinak Kisvárda, Csenger és Balkány ad majd otthont. Térségünkben is borult csapadékos lesz a vasárnap délelőtt, az esőzés délután fokozatosan megszűnik, kelet felé húzódik, de a felhőzet csak lassan szakadozik fel, a szél mérsékelt marad, napközben legfeljebb 15-17 fokig melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Csak jó zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: A Median szerint a magyarok közel kétharmada támogatná a budapesti olimpiát. Hétfőn tárgyal a Tisza Kaprinyák Tibor képviselő ügyéről. Október 12-én fontos adózási határidő jár be az egyéni vállalkozóknak. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: A Median friss felmérése szerint a magyar lakosság közel kétharmada támogatná egy 2036-os budapesti olimpia megrendezését. A válaszadók 33%-a teljes mértékben, 31%-a pedig inkább támogatja az ötletet. Budapesten ennél valamivel alacsonyabb a támogatottságot, összesen 57% áll pozitívan a rendezéshez. A megkérdezettek 70%-a szerint Magyarország megfelelő feltételek mellett képes lenne jól megszervezni az olimpiát. A felmérést a Magyar Olimpiai Bizottság rendelte meg. Magyarország jelenleg azon 7 ország között van, amely érteklődését jelezte a 2036-os játékok megrendezése iránt. Hétfőn tárgyalja a Tiszapárt frakciója és elnöksége Kaprinyák Tibor hajdúbihari országgyűlési képviselő ügyét Magyar Péter kezdeményezésére. A politikusról korábban készült vadászfotók kerültek ismét nyilvánosságra, amelyeken afrikai vadászatokon elejtett egzotikus állatok, köztük egy oroszlán mellett látható. Kaprinyák jelenleg az országgyűlés élő környezetért felelős bizottságának alelnöke. Gajdos László szakminiszter közölte, hogy a képviselő a minisztériumban nem tölt be tisztséget, és ott semmi ilyen feladatot nem lát el. Magyar Péter szerint a párt vezetésének egyértelművé kell tennie, milyen magatartást tart elfogadhatónak a politikai közösségen belül. Fontos adózási határidő közeleg az egyéni vállalkozók számára. Október 12-ig kell teljesíteni a harmadik negyedévhez kapcsolódó bevallási és fizetési kötelezettségeket. Az érintetteknek a júliusra, augusztusra és szeptemberre vonatkozó adatokat a 2658-as bevallásban kell benyújtaniuk. Ugyancsak eddig kell megfizetni a társadalombiztosítási járulékot és a szociális hozzájárulási adót. Bizonyos esetekben akkor is lehet fizetési vagy bevallási kötelezettség, ha a vállalkozónak az adott időszakban nem volt bevétele. Ez főként a fő foglalkozású egyéni vállalkozóknál fontos, akiknél minimum járulék alap is érvényesülhet. A bevallás elektronikusan nyújtható be a NAF-hoz. 2032. január 1-én válthatná fel a forintot az euró Magyarországon, amennyiben addig teljesülnek a szükséges gazdasági feltételek. Erről Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke beszélt egy konferencián. A felvázolt menetrend szerint már jövőre megkezdődhet a szükséges jogharmonizáció, 2028-ban pedig azt vizsgálhatják, hogy Magyarország teljesíti-e többek között az államadóságra, a költségvetési hiányra és az inflációra vonatkozó követelményeket. Az ország 2029-ben léphetne be az euró előszobájának számító ERMI2-es árfolyam mechanizmusába. Ha minden feltétel teljesül és a folyamat a tervek szerint halad, 2031-ben születhet meg a végső döntés a csatlakozásról. Több mint 21 milliárd forint TAO támogatás követel vissza az állam sportszervezetektől szabálytalan elszámolások miatt. A sportért felelős államtitkárság a 6 látványcsapat sporták 2022 és 26 között felhasznált támogatásait vizsgálta. Ebben az időszakban csak nem 501 milliárd forint jutott közel 2500 szervezethez. A NAV eddig csak nem 2 milliárd forintot szerzett vissza, további 10,3 milliárd forint behajtása pedig 241 ügyben még folyamatban van. Több mint 7 milliárd forintot ugyanakkor 121 eljárásban nem sikerült visszaszerezni. A legtöbb jelenleg folyamatban lévő végrehajtás a labdarúgáshoz kapcsolódik. Az államtitkárság szerint a vizsgálatok célja az átláthatóbb sportfinanszírozási rendszer kialakítása.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Folytatódik a napos idő, ugyanakkor melegfronti hatásra számolhatnak az időjárásra érzékenyek. Fejfájás, migrén, görcsös panaszok egyaránt előfordulhatnak, a maximumok 15-19 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Sípos Mariannával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Ez a Hello Anyu,
1: a Sunshine FM családi magazinja.
2: Szép jó reggelt és szép vasárnapot kívánok minden kedves hallgatónak október 11-én reggel 6 órakor, ugye ez pedig a Hello Anyu itt a Sunshine FM-en, a mikrofonnál pedig Sipos Mariannát halljátok. Ha most ébredtek a gyerkőcök, vagy már a gőzölgő reggeli kávét kortyolgatjátok a konyhába, tartsatok velünk a következő két órában is. Kezdjük egy kis ünnepléssel, ma a Brigittákat köszöntjük nagyon sok szeretettel, névnapjuk alkalmából Isten éltesse őket nagyon sokáig, ami pedig a jeles napokat illeti, október 11-e a Leány Gyermekek Nemzetközi Napja, hál' Istennek nekem ebből is van kettő, aminek célja, hogy felhívja a figyelmet a lányok jogaira és a világban tapasztalható kihívásaikra, de ma van a természeti katasztrófák csökkentésének világnapja is, bár nálunk a leggyakoribb családi katasztrófa általában a felborult kakaós pohár szokott lenni, hála a jó Istennek. A régi öregek úgy tartották, ha októberben még sokat villámlik, akkor bizony kemény hideg térre kell számítanunk, de ha szép az idő, még hosszan élvezhetjük az őszi meleget, hát reméljük, hogy a Jobbik forgatókönyv valósul majd meg. A mai műsorban is csupa izgalmas és hasznos témával készültem nektek, szó lesz arról, hogyan tehetjük biztonságosabbá a kamaszok errollerezését, és miért jó, ha a dicsérettel meg a külön órákkal is csak csínyán bánunk, kiderítjük, hogy miért érdemes még egy picit várni a gyerek első okostelefonjával. A műsor végén pedig elárulom, hogy miért cserélnek nevet az iskolában a brit királyi csemeték. Tartsatok velem, kezdjük el együtt ezt a vasárnap reggelt, itt a Sunshine FM-en, ahol csak jó zenék szólnak.
3: Ez a Hello Anyu,
4: a családi magazin a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Nyomozás indult az augusztus 20-ai állami rendezvény sorozat közbeszerzése miatt. Jövő héten kezdődnek az őszi érettségi vizsgák. Minden régióban lassult a lakásdrágulás szeptemberben. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Nyomozást indított a budapesti rendőrfőkapitányság az augusztus 20-ai állami rendezvény sorozathoz kapcsolódó közbeszerzés ügyében. A sajtóinformációk szerint az eljárás versenyt korlátozó megállapodás gyanúja miatt indult, a feljelentést pedig a Mi Hazánk tette. Toroczkai László azt állítja, hogy Zelcsényi Miklós, a Tiszapát rendezvény szervezője, már a pályázat kiírása előtt egyeztetett a későbbi nyertes céggel. A párt hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját is felvetette. Radnai Márk, a Tiszapát párt alelnöke és kormánybiztos ugyanakkor közölte, sem a közbeszerzésben, sem az állami ünnepségek megszervezésében nem vett részt. Jövő héten megkezdődnek az őszi érettségi vizsgák, hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajzírásbelikkel. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint 221 intézményben várhatóan több mint 24,500 diák tesz vizsgát. Az írásbeli érettségiket október 12 és 22-e között tartják, ezt követik majd a szóbeli vizsgák. Az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek pedig november közepén kezdődnek. A jelentkezők összesen csak nem 26 000 vizsgát tesznek az őszi időszakban, ezek közül mintegy 15 000 emelt szinten. Az oktatási hivatal szerint így idén is jelentős számú vizsgázó vesz részt az őszi érettségi időszakban. Szeptemberben országosan megállt a lakásárak emelkedése az ingatlan.com lakás indexe szerint. Augusztusban még 0,4%-os havi drágulás mértek, szeptemberben viszont már stagnáltak az árak. Budapesten pedig további 0,2%-os csökkenés történt. Éves összevetésben országosan 8,2%, a fővárosban 3,3%-ra lassult az áremelkedés. Budapesten jelenleg 1,41 millió forint a medián négyzetméter, a legdrágább 5. kerületben pedig 1,9 millió. A megyeszékhelye 872 ezer forint a medián négyzetméter ár. Közben a kínálat 11%-kal nőtt egy év alatt, miközben a vevői érdeklődés mindössze 1%-kal erősödött. Kiírta az Alkotmánybíróság az elnöki tisztségre szóló pályázatot. A posztra valamennyi alkotmánybíró jelentkezhet, a pályázatokat október 26-án délután 4 óráig lehet benyújtani. Az új elnök megválasztását november 2-ára tervezik. A döntést az Alkotmánybíróság teljes ülése titkos szavazással hozza meg, a megválasztáshoz a tagok több mint felének támogatása szükséges. Az új elnök megbízatása 3 évre szól majd. Az elnöki jogköröket jelenleg Cine Ágnes elnök helyett gyakorolja. Az előző elnök Polt Péter mandátuma szeptember 1-én szűnt meg, miután betöltötte a 70. életévét. Újabb lépésre haladhat tovább Ukrajna uniós csatlakozási folyamata, ha sikerül megállapodni Magyarországgal a kárpát-aljai magyarok jogairól. Kijev szerint október 13-án két új tárgyalási terület is megnyílhat. Ehhez azonban az ukrán parlamentnek előbb el kell fogadnia a nemzeti kisebbségek oktatási jogairól szóló törvényjavaslatot. Az ukrán miniszterelnök helyettes szerint Budapesttel arról született megállapodás, hogy a jogszabályt elfogadják, nem pedig arról, hogy annak addig hatályba kell lépnie. Magyarország korábban a kárpát-aljai magyar közösség nyelvi oktatási és kulturális jogainak rendezéséhez kötötte a csatlakozási folyamat további támogatását.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: A folytatásban is napsütésben lesz részünk hétfőn és kedden is, a maximumok 15-19 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez a Hello Anyu.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, ez továbbra is a Hello Anyu, és nézzünk most egy érdekes témát. A cuki családi fotók megosztása ugye szinte mindennapos rutin lett az életünkben, de van egy olyan digitális veszély, amiről szülőként feltétlenül tudnunk kell. Friss brit adatok szerint drasztikusan csak az idén az első fél évben 40%-kal nőtt a mesterséges intelligenciával manipulált vagy generált gyerekeket érintő bántalmazó tartalmak száma a hálózaton. A mai technológiával sajnos már az is előfordul, hogy teljesen ártalmatlan mindennapi gyermekfotókat használnak fel, vagy módosítanak a digitális térben a szülők tudta nélkül. A szakértők és a nemzetközi gyermekvédelmi szervezetek éppen azért most egy nagyon határozott figyelmeztetéssel fordulnak a családokhoz, hogy legyünk sokkal óvatosabbak a közösségi médiás jelenléttel. A legfontosabb, hogy mindig tudatosan kezeljük a családi fényképeket. A nyilvános megosztások helyett érdemes inkább szűk körben, csak az ismerősök körében, vagy esetleg biztonságos csatornákon elküldeni a gyerkőcökről készült fényképet a nagyszülőknek és a rokonoknak. Sajnos ismét egyel több felület van már a világon, ahol vigyáznunk kell a legkisebbekre. Hello, anyu!

0: Ez a Hello Anyu Sipos Mariannával.
1: És már is visszatértem, ez továbbra is Hello Anyu itt a Sunshine FM-en. A jó szándék néha a gyereknevelésbe is képes félrevezetni bennünket, most jöjjön ez a téma, hiszen szülőként hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a még több mindenből csak jó lehet. A Time magazin szakértői szerint viszont rengeteg olyan beidegződésünk van, ami valójában többet árt, mint használ. Vegyük például a dicséretet. Ha folyamatosan azt hajtogatjuk a gyereknek, hogy milyen zseniális és okos vagy, azzal akaratlanul is teljesítményszorongást idézhetünk elő nála, ha ugyanis jön egy nehezebb feladat, elhiheti, hogy ha nem sikerül elsőre, akkor mégsem olyan okos. A titok a minőségben rejlik, ne a tehetségét, hanem a befektetett munkát és a kitartást dicsérjük, ezt állítják a szakemberek, ugyanis hajlamosak vagyunk túlzsúfolni a délutánokat, a nyelveket, a sportot, meg a különórákat, nehogy lemaradjon a gyerek, pedig a fejlődés lélektan szerint a szabad játékra és a nagybetűs unalomra is óriási szükség van, ezt mi azért tudjuk már felnőttek, a puszta plafon bámulás közben fejlődik igazán a kreativitás és a fantázia, ráadásul a legjobb teljesítményfokozó nem egy újabb szakkör, hanem a rendes, elegendő alvás, szóval mielőtt beiratnánk a gyerekünket a hatodik külön órára is, gondoljuk át, hogy néha a legnagyobb ajándék egyszerűen egy kötelezettség nélküli kócos pizsiben töltött szabad délután.
0: Hello, anyu!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Kiemelkedően nőtt az ipari termelés Hajdú-Biharban. Debrecenben találkoznak a rendezvény szakma szereplői. Európa legjobb épületei közé került a debreceni szárítóműhely. Földi Betti vagyok, már is hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Az országos átlagnál jóval gyorsabban nőtt az ipari termelés Hajdú-Biharban az év első felében. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint júniusban 89%-kal emelkedett a kibocsátás az előző év azonos időszakához képest, ami országosan is kiemelkedő eredmény. Hajdú-Bihar az év minden hónapjában az országos átlagnál erősebb növekedés produkált. A bővülésben jelentős szerepe van a járműgyártásnak, valamint az elektronikai iparnak is. A vármegye az ipari termelés nagysága alapján is előrelépett. Júliusban már Borsod-Abaúzenplén és Fehér vármegyét is megelőzte. Országosan augusztusban 8%-kal nőtt az ipari termelés. Október 13-án Debrecenben rendezik meg a rendezvényre Start 2026 szakmai találkozót, amelynek középpontjában a mesterséges intelligencia, a digitalizáció, a fenntarthatóság és a változó fogyasztói szokások állnak. A lovardában üzleti, kulturális és sportrendezvények szervezői, szolgáltatói, valamint vállalati és intézményi partnerek találkoznak. Külön beszélgetés foglalkozik az AI rendezvényipari alkalmazásaival, a fesztiválok bevételi lehetőségeivel, a nagy hazai sport eseményekkel és a gazdasági környezet ágazatra gyakorolt hatásaival is. A résztvevők között lesz Oszkó Péter, Lóbenvej Norbert és Miklós Völgyi Péter. Nemzetközi építészeti sikert ért el a Debreceni Egyetem műszaki karának szárító műhelye. Az egykori Tímárház udvarán álló több mint 100 éves ipari épület felújítása bekerült a legjobb 40 projekt közé. A pályázaton összesen 410 épületet értékeltek, Magyarországról pedig 11 projektet jelöltek, közülük egyedüliként a debreceni fejlesztés került a shortlistre. A 2024-ben befejezett rekonstrukció a város és az egyetem együttműködésével valósult meg. Az épületet ma a műszaki kar építészmérnöki tanszéke használja műteremként, ahol a hallgatók tervrajzokat és maketteket készítenek, valamint gyakorlati foglalkozásokon is részt vesznek. Aszfaltozási munkák miatt ideiglenesen lezárták Debrecenben a Füredi úton a Bem tér irányában található Domokos Lajos utca megállóhelyet. A korlátozás várhatóan november 15-én vasárnap üzemzárásig marad érvényben. Ez idő alatt a nagyállomás, illetve a Zégnár tér irányába közlekedő 21-es, 33-as, 71-es, 71A és 71H jelzésű autóbuszok nem állnak meg ezen a megállóhelyen. Ugyancsak megállás nélkül haladnak tovább a 971-es, 973-as és éjszakai járatok, valamint az Osán vásárlói buszok is. A DKB ezért azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt számoljanak a változással. 1 millió forintos támogatást kapott az újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért alapítvány a Kevi-től, amelyből korszerű légzést támogató berendezéseket vásárolnak a Debreceni Egyetem neonatológiai intenzív osztályára. Az intézményben évente mintegy 3000 újszülöttet látnak el, közülük több mint 500-an igényelnek intenzív kezelést. Évente 100-120 olyan koraszülöttet is gondoznak, akik 1500 gram alatti súllyal vagy a terhesség 32. hete előtt jönnek világra. A jelenlegi végzős támogató készülékek több mint 10 évesek, ezért 3 új berendezés beszerzését tervezik.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Folytatódik a napos idő, ugyanakkor melegfronti hatásra számolhatnak az időjárásra érzékenyek. Fejfájás, migrén, görcsös panaszok egyaránt előfordulhatnak, a maximumok 15-19 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: November 11-én felvételi nyílt napot rendez a Nyíregyházi Egyetem a tovább tanulás előtt álló diákok számára. A program délelőtt 10 órakor kezdődik a Kodály Zoltán Kulturális Centrumban, ahol az érdeklődők egy helyen ismerhetik meg az intézmény teljes képzési kínálatát. A diákok közvetlenül az oktatóktól és a hallgatóktól kérdezhetnek a szakokról, valamint részletes tájékoztatást kaphatnak a felvételi eljárásról, az ösztöndíjakról és a kollégiumi elhelyezésről. Emellett a külföldi tanulmányi és mobilitási lehetőségeket is bemutatják. Megyei iskolák és óvodák pedagógusai látogattak el a Sóstóhegyi Szabó Lőrinc Ökoiskolába az őszi pedagógiai napok keretében. A résztvevők az intézmény pilot programként működő ízlelőivel ismerkedtek meg, amely az egészséges táplálkozást kapcsolja össze az iskola biokertjével. A diákok tanórákon zöldségeket termesztenek, amelyeket később az ízlelőben dolgoznak fel és kínálnak számukra. A választékban nincs chips, hozzáadott cukor vagy feldolgozott élelmiszer, helyettük zöldségek, gyümölcsök, műzlék és tej és kiölésű péksüteményből készült szendvicsek szerepelnek.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Folytatódik a napos idő, ugyanakkor melegfronti hatásra számolhatnak az időjárásra érzékenyek. Fejfájás, migrén, görcsös panaszok egyaránt előfordulhatnak, a maximumok 15-19 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Csípos Mariannával, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene!

0: kéri, hogy maradjál.
1: Ez a Hello Anyu, Sipos Mariannával.
2: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en. Hát ugye tudjuk, hogy a szülőként a világ legnehezebb feladata nem a kémiaházi elmagyarázása, hanem az a szent pillanat elodázása, amikor a gyerek előáll az őség követeléssel, de anyu már az óvodás csoporttársamnak is iPhone-ja van. A legfrissebb amerikai kutatások szerint viszont érdemes egy picit keményfejűnek lennünk és tartani a frontot, mert a túlságosan korai okos telefonvásárlásnak van egy elég meglepő és kellemetlen mellékhatása. Kiderült ugyanis, hogy azok a gyerekek, akik már 12 évesen saját okostelefont nyomkodnak, sokkal hajlamosabbak az evízzavarokra, és a hűtő-fosztogató falás rohamokra. A háttérben persze nem maga a műanyag kütyű áll, nem a képernyőből ugrik ki a hízlaló kalória, hanem a rázóduló, tökéletesre filterezett, közösségi médiás tartalom özön. A kiskamaszok elkezdik a filterezett fitness modellsztárokhoz mérni magukat, amitől az önértékelésük azonnal a béka feneke alá csúszik, az pedig vagy túledzéssel, vagy a kamra teljes feltúrásával próbálják kompenzálni. A szakértők szerint ráadásul nem kell érettségig várni, már az is rengeteget számít a gyerek lelki és gyomor békéjében, hogyha csak pár hónappal vagy egy évvel elhalasztjuk azt a bizonyos első telefonvásárlást, szóval ha a gyerkőc legközelebb okostelefonért nyúz, nyugodtan mondhatjuk neki, hogy ezt most a csokis kekszek és az ő mentális egészsége érdekében halasztjuk el.
1: Tartsd kézben a család mindennapjait!
3: Ez a Hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Orbán Viktortól várnak magyarázatot az aranykonvoj ügyében. Átmenetileg csökken a gázolaj jövedéki adója egyes teherautóknál és autóbuszoknál. Új módszertani központ javíthatja a kora gyermekkori ellátást. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Nyilvános magyarázatot vár Orbán Viktortól az aranykonvoj ügyében Ruszén Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető közösségi oldalán arra szólította fel a volt miniszterelnököt, hogy tisztázza, adott-e utasítást a szállítmány feltartóztatására. Ruszén Szendi szerint azt is egyértelművé kell tenni, honnan érkezett az erről szóló döntés. Az ügyben eddig összesen 5 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük van a terrorelhállítási központ egyik vezetője. Az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetője, valamint 3 rendőr. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a honvédelmi miniszter pedig azt várja, hogy a volt kormányfő nyilvánosan reagáljon az ügyben felmerült kérdésekre. Átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a kormány a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok után fizetendő gázolaj jövedéki adóját. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a kedvezmény 2026. december 31-ig lesz érvényben, és a fuvarozók visszaigénylés formájában érvényesíthetik majd. A tárcavezető szerint az intézkedés költségvetési hatása mintegy 6 milliárd forint. A kormány emellett szigorítja az útdíjfizetést és ellenőrzését is. A fuvarozói érdekképviseletek ugyanis az egyeztetéseken jelezték, hogy egyes közlekedők nem szabályosan fizetik meg a Magyarországon előírt útdíjat. Új kora gyermekkori módszertani központ létrehozását tervezi az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium illetékes államtitkársága. Kereki Judit államtitkár szerint a központban külön területként jelenne meg az óvodai, a bölcsődei, valamint a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése. Az óvodák országos közösségének konferenciáján arról is beszélt, hogy fontos lenne egységes jogszabályi keretet kialakítani a gyermekkori és kora gyermekkori szolgáltatások számára. A minisztérium jelenleg szakmai szervezetekkel egyeztet arról, hogyan lehetne az új rendszert összehangolni a pedagógiai szakszolgálatok munkájával. A cél egy átláthatóbb és egységesebb ellátási rendszer kialakítása. 26 éve nem tapasztalt asszály alakult ki Magyarországon idén-nyáron a Hungaromet elemzése szerint. Országos átlagban mindössze 74 mm csapadék hullott, ami az 1991 és 2020 közötti sok éves átlag mindössze 36%-a. A nyár középhőmérséklete 23 Celsius fok volt, ez 2,5 fokkal haladta meg az átlagot, és a mérések kezdete óta a második legmelegebb nyárnak számít. Az asszály már 2025 második felében elkezdődött, a tartós csapadék hiány pedig a magas hőmérséklet és az erős párolgás tovább fokozta. Augusztus végére az ország területének felén már súlyos mezőgazdasági asszály alakult ki. Még októberben megküldi a kormány a költségvetési tanácsnak a 2027-es költségvetés tervezetét, annak részleteit pedig ezt követően hozzák nyilvánosságra. A kormány tájékoztatása szerint a fenntarthatóság és az államadóság csökkentése érdekében a költségvetési hiány jelentős mérséklésére is szükség lesz. Ennek részeként a kabinet a feleslegesnek ítélt kiadások és beruházások lezárásával próbál megtakarításokat elérni. A közlés szerint a kormány és a közszféra saját működésén és spórolni kíván. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy fél év alatt nem lehet minden problémát megoldani, a 2027-es költségvetésből azonban már láthatóvá válhatnak a következő időszak fő gazdaságpolitikai irányai.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok összesített erősödését követően gyengülő tendenciát mutatott, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 430, az eurót 364, a svájci frankot 391, az amerikai dollárt 325 forintos áron jegyezte a bank. Hétfőn már sok napsütésre készülhetünk, felhő átvonulásokra is számíthatunk, ugyanakkor számottevő csapadék nem valószínű. Hajnalban pár rakköt képződhet, a maximum a 2-11 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Tini Sarok.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, ez továbbra, és a Hello Anyu, és én továbbra is Sipos Marianna vagyok, és most jöjjön egy nem szeretem téma, mert rengeteg a rolleres baleset, és sajnos hírszerkesztőként is belefutok ezekbe, de mindezek ellenére az elektromos roller az új tini kedvenc, amitől minden szülőnek szaporább lesz a pózusa, amikor a gyerek kigördül vele az utcára, bár a bukósisak alapfelszerelés lenne, és ehhez ragaszkodnia is kellene a szülőknek, de most már létezik egy másik rafinált kütyű is a szülői idegrendszer védelmében. Ez a járműkövető rendszer, amit a rollerbe vagy a kormányra szerelve a telefonunkon keresztül tudunk figyelni. Természetesen a lényeg nem a kémkedés, hanem a biztonság. Az alkalmazás azonnal jelez a mobilunkon, ha a tinédzserünk túllépi a megbeszélt sebességet, vagy letér a megszokott útvonalról. Sőt, ha ne adj Isten felborul, vagy baleset történik, az intelligens szenzor rögtön riasztást küld a szülőnek, így azonnal tudjuk, hová kell sietni, segíteni. Ráadásul nem kell percenként felhívni a gyereket azzal a klasszikus kérdéssel, hogy odaértél már az edzésre, mert hát elég csak ránézni a kijelzőre, és ha mindez nem lenne elég, lopás elleni szuper védelem, mert a rendszer pontosan megmutatja, merre jár a jármű. Ha tehát e-roller van a családi bakancslistán, érdemes ezzel a kis okossággal kiegészíteni a felszerelést a maximális lelki békénkért.
2: Ez a Hello Anyu!

0: Ez a Hello Anyu
1: Sipos Mariannával.
2: Ki gondolta volna, hogy még a brit királyi családban sem egyszerű az élet, ha az ember gyerekét be kell iratni az iskolába és kitölteni a jelenléti évet, hát igen, míg a hercegeknek és a hercegnőknek is meggyűlik a baja a vezeték névvel, György, Sarolta és Lajos, ugyanis az osztályteremben nem azzal a felkiáltással jelentkeznek, hogy jelen ő felsége, hanem a teljes hétköznapi a hangzó Wells vezeték névvel szólítják őket a tanárok. A csavar az egészben, hogy a vezeték nevük konkrétan attól függ, hogy éppen milyen címet viselnek a szüleik, amikor Vilmos és Katalin még Cambridge hercege és hercegnéje voltak, a gyerekek is Cambridge-ként futottak a suliban, most viszont, hogy a Velszi hercegi pár lettek, a gyerekekből is szépen Velsz lett. Képzeld el azt a szülői értekezletet, ahol a tanítónéni megkérdezi, hogy akkor kedves Katalin, idén most milyen néven tetszenek majd futni a krétarendszerben? Ha tehát a gyerkőcöd is azon nyavajog reggelente, hogy túl hosszú vagy túl bonyolult a neve, nyugodtan vigasztald azzal, hogy legalább nem kell 5 évente teljes nevet cserélni a családi előléptetések miatt. És ezzel a kis királyi érdekességgel már a véget is ért a Hello Anyu, köszönöm, hogy velünk tartottatok ezen a vasárnap reggelen is, itt a Sunshine FM-en. Sipos Mariannát hallottátok, vigyázzatok magatokra és a gyerekekre, pihenjetek sokat a hétvégén, és találkozunk jövő héten vasárnap is 6 és 8 között itt a Sunshine FM-en, ahol azóta is, ezután is, és mindig csak jó zenék szólnak. Sziasztok! Ez volt a

0: Indítsd a szombat reggelt velünk, és hozd ki a legtöbbet a hétvégéből.
1: A hét legjobb témái, izgalmas vendégek és exkluzív beszélgetések, amiket máshol nem hallhatsz.
0: Olyan történetek, amik inspirálnak, beszélgetések, amik megérintenek, és pillanatok, amik bearanyozzák a reggelt.
1: Minden szombat reggel 6-tól keltető víkend a Sunshine FM-en.
0: Sunshine FM. Csak jó zene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
5: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
1: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
0: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
1: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
0: Sunshine FM.
1: Csak jó zene. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a szerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
0: Csak jó zene.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazást! Vasárnap délután Debrecenváros belterületén is jelentős forgalom növekedéssel kell számolni. Úgy szintén Nyíregyháza belterületén, valamint Nyíregyháza és Sóstól között jelentős a forgalom. A tömegközlekedési járművek haladását mindenhol segítség. A vasúti közlekedésben reméljük fennakadás nincs ezen a hétvégén sem. Rengetegen veszik igénybe az Intercity járatokat, illetve a gyorsvonat járatokat, úgy a megyék területén. És nagyobb figyelemmel legyenek vasúti átjárók megközelítésénél, hogy időben meg is tudjanak állni. Rengeteg a kerékpáros, motorkerékpáros az utakon, ez minden hétvégén elmondható. Több olyan balesetről is beszámoltunk a hétvégén, amik súlyos kimenetelűek voltak, illetve több esetben kerékpáros és rolleros balesetekről is hallhattak. Nagyobb figyelemmel legyenek a munkaterületek közelébe, csökkentsék a sebességet, kellő oldaltávolságot tartsanak, és a megállásra vonatkozó szabályokat a legmesszebb menőkig tartsák be. Ottól tilos megállni, ott ne várakozzanak, ne álljanak meg. A főváros területére, akik gépkocsival igyekeznek, azzal számoljanak, hogy a kerékbilincset nagyon sok helyen alkalmazzák hétvégén is a közterületfelügyelet, akik tilosban parkolnak, kerékbilincsre számíthatnak Budapest, illetve a főváros területén. Nagyon sok vidéki állampolgárt ért az elmúlt héten meglepetés Budapest belterületén, hogy csak egy pillanatra álltak meg, és kerékbilincselték a gépjárműeket. Bizony ennek következménye van pénzbüntetés, pénzbírság, amit kiszab az intézkedő hatóság a szabálytalankodóval szemben. Tesnek a szabályokat betartani, ehhez kívánunk kellemes hétvégét, jó utat, a viszont hallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Tárkányi Zsolt szerint jelentős kedvezmények szerepeltek a széttől kötött szándéknyilatkozatban. Vádat emelte két férfi ellen védett állatok illegális preparálása miatt. Jogvita alakult ki a nyáron megnyitott debreceni csomópont kivitelezése miatt. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Tárkányi Zsolt, a Tisza párt debreceni képviselője több részletet hozott nyilvánosságra. A magyar kormány és a széttől 2022-es beruházási szándéknyilatkozatából. Közlése szerint a dokumentum közvetlen támogatásokat, többféle adókedvezményt, valamint egyes esetekben akár 13 évre szóló társasági adókedvezményt is kilátásba helyezett. A politikus azt is állítja, hogy a külföldi dolgozók engedélyezési eljárásait kiemelten kezelték volna. Debrecen önkormányzata erre reagálva közölte, a város sem a széttőlnek, sem más nagy beruházóknak nem biztosított egyedi helyi adókedvezményt. A szándéknyilatkozat önmagában nem jelent kötelező támogatási döntés vagy tényleges kifizetést. Vádat emelt a szegedi járási ügyészség két férfival szemben védett és fokozottan védett állatok illegális preparálása miatt. A vád szerint az egyik férfi elhullott állatokat, főként madarakat gyűjtött és vett át engedély nélkül, majd ezeket preparálta és részben értékesítette. A házkutatás során nagyszámú kész és félkész preparátumot, valamint több száz madártetemet találtak, amelyek természetvédelmi értéke összesen megközelítette az 50 millió forintot. A másik vádlott lakásán egy vadászfegyvert, pisztolyt és több mint 500 töltényt foglaltak le. Az ügyben természetkárosítás, valamint lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés miatt emeltek vádat. Jogvita alakult ki a közlekedés és beruházási minisztérium és a kivitelező konzorcium között. A Balmazújvárosi út, Csigekert utca, Füredi út és a Szabó-Lőrinc utca csomópontjának átépítése miatt. A kereszteződést júniusban adták vissza. A forgalomnak a minisztérium azonban megerősítette, hogy a műszaki átadás átvétel során vitás kérdések merültek fel. A tárca a jogvita lezárásaig nem közölt részleteket a kifogásokról. A beruházás nettó 1,52 milliárd forintból valósult meg. A munkát a Kevin 21 ZRT és a debreceni Mélyépítő Holding Kft. Konzorciuma végezte. A csomópont jelenleg használható, a vita azonban továbbra sem zárult le. Szilágyi Nikolett ismét Debrecenben folytatja pályafutását a DEAC versenyzőjeként, és a debreceni egyetem hallgatójaként készül a torna világbajnokságra. A debreceni születésű tornász pályafutása is a Cívisvárosban indult, majd tehetségére Békés Csabán figyeltek fel, ahová családja is vele költözött. Szilágyi jelenleg a magyar női tornasport szűk élmezőnyéhez tartozik, a világbajnokságon rajta kívül Mayer Gréta és Balázs Kira képviseli Magyarországot a női mezőnyben. A rotterdami világbajnokság október 17 és 25-e között rendezik meg. Szilágyi Nikolett közben hosszabb távon és komoly célokat fogalmazott meg sportpályafutásával kapcsolatban. Mintegy 400 fán végeznek ápolási és gonyozási munkákat a következő hetekben Debrecen több pontján. A szakemberek elsősorban a koros fák száraz ágait távolítják el, szükség esetén pedig a koronát is csökkentik. A munkát a Honvéd temető utcában kezdték, ahol összesen 57 ostorfát kezelnek. Ugyanitt márciusban további 24 fa ápolását is elvégezték, idén március végig több mint 1200 fán hajtottak végre hasonló beavatkozást a városban. A munkákat a madarak költési időszakán kívül jellemzően ősszel, télen és korai tavasszal végzik a Zöld Kódex örök fasorok programjának részeként.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: A folytatásban is napsütésben lesz részünk hétfőn és kedden is, a maximumok 15-19 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Zamat című gasztromagazin és a Finom Fogások támogatója a Szimbád Bistró Nyíregyháza.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kiskatával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Csak jó zene ez a Sunshine FM, és benne már is indul a zamat. Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok. Most, hogy már tényleg hűvösebbre váltott az idő, azt gondoltam, hogy ideje lenne készíteni tartalmasabb ételeket, és hát a napokban szembe jött velem pár karácsonyi hirdetés, hát ezekről meg automatikusan beugrott a karácsonyi megterített asztal, rajta mindenféle töltött húsétel. Hát arra gondoltam, mi lenne, hogyha ma töltött húsokat készítenénk. Mert hogy ezek nem csak az ünnepi asztalt díszíthetik, de akár egy őszi vasárnapon is tálalhatunk ilyen jellegű tartalmas finomságot. Hoztam mára is jó pár receptet, úgyhogy bízom benne, hogy velem tartanak.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Ma egy sokat tárgyalt témáról beszélünk, viszont erről az oldaláról még nem volt szó, az edzésnek, mert sokan abban a fogalomzavarban vannak, hogy csak azok tesznek eleget az egészségükért és a fitségükért, akik minden nap vagy egy héten többször lemennek a konditerembe. Sokan úgy érzik, hogy ha nincs idejük minden nap mozogni, akkor már nincs is értelme belevágni. Ez az első legnagyobb hiba, amit elkövetsz. A tudomány szerint is tévedés, egy több mint 450 ezer ember adatait elemző friss kutatásból ugyanis kimondták, hogy a hétvégi harcosok idézőjelesen, akik csak heti egy-két alkalommal sportolnak, de akkor viszont rendesen épp olyan védettek a szívbetegségekkel és a korai halálozással szemben, mint azok, akik naponta edzenek. A kulcs az összidő. Ha a heti mozgásod eléri a 150 percet, mindegy, hogy azt hétfőn, szerdán vagy szombaton és vasárnap csinálod. Az eredmények alapján a szív-érrendszeri halálozás közel 30%-kal csökkent, a rákos halálozás pedig közel 20%-kal alacsonyabb volt azoknál, akik legalább hetente kétszer mozogtak. Szóval a javaslat, hogyha rohanós a heted, ne írd le egyből magad, ne gondolkodj úgy, hogy csak egyszer tudnék edzeni, akkor már az inkább el se kezdem. Az összidő a fontos. Két jó, tervezett edzős nap is elég ahhoz, hogy hosszabb, egészségesebb életet élj. A tested nem a naptárt figyeli, hanem a mozgást, vagyis mozogj, amennyit csak tudsz.
0: Egészségpercek a

Csak jó zene ehhez a Sunshine FM, és benne szól a Zamat, ahol ma töltött húsokat készítünk, és ott a következő órára is tartogatok önöknek pár igazán incsiklandó és nagyon tartalmas finomságot, úgyhogy tartsanak velünk a folytatásban is. Most azonban meghallgatjuk a friss információkat, önöktől pedig várom a kedvenc töltött húsos receptjüket. Zamat kukac, Sunshine FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Céges buli, családi születésnap, vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel. A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene.
1: Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Akár 150 ezer vállalkozó is választhatja a Katát 2027-től. Politikai foglyok listáját tette közé a Fidesz. Emelkedett a koronavírus koncentrációja a Szennyvízben. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A pénzügyminisztérium számításai szerint 2027-től akár 150 ezer vállalkozás is választhatja majd a Kata adózási formát. Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a katások éves bevételi értékhatára 18 millióról 22 millió forintra emelkedik. Emellett növelik az ellátási alapot is, hogy a katások magasabb nyugdíjra, táppénzre és más szociális ellátásokra szerezhessenek jogosultságot. Ennek részeként a tételes adóösszege is emelkedik. A kormány megszünteti az élsportolók ECO kedvezményeit, és átalakítja a sporttanú rendszerét is. A költségvetési tervek októberben kerülnek a költségvetési tanács elé. Politikai foglyok címmel tett közzé listát honlapján a Fidesz, amelyen négy jelenleg őrizetben vagy letartóztatásban lévő jobboldali politikus sorol fel. A párt közlése szerint Búzs Balázs, Hangó Balázs, Varga Bajusz Veronika és Sesták Miklós ellen politikai indítatású eljárások zajlanak. A Fidesz azt állítja, hogy az érintettek egyetlen bűne, hogy jobboldali politikusok, és emiatt alaptalannak tartja a velük szemben alkalmazott kényszerintézkedéseket. A párt közleményében bírálta a nyomozóhatóságok és az igazságszolgáltatás működését is. A közzétett állítások a Fidesz álláspontját tükrözik. Országos szinten emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben az elmúlt héten, ezért a fertőzések számának további növekedése várható. Az NNGK tájékoztatása szerint a vírus örökítő anyagát többek között Budapesten és az agglomerációban, valamint Debrecenben, Egerben, Kecskeméten, Pécsen, Szolnokon, Tatabányán, Szekszárdon, Szegeden és Békéscsabán is kimutatták. Több olyan területen, ahol már hetek óta pozitív eredményeket mérnek, tovább nőtt a koncentráció. Emelkedés tapasztaltak Budapest több régiójában, továbbá Békéscsabán, Pécsen, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán. A szennyvíz adatok a járvány terjedésének egyik korai jelzőjeként szolgálhat. A magyar 18-24 évesek mindössze 27%-a érzi úgy, hogy jó a mentális egészsége, derül ki a 20 országra kiterjedő kutatásból. Ezzel Magyarország a vizsgált országok között az utolsó helyre került ebben a korosztályban. A teljes magyar lakosság körében is romló tendencia látható. 2024-ben még a válaszadók 48, tavaly pedig 44%-a értékelte jónak saját mentális állapotát, miközben a nemzetközi átlag idén 64%. A kutatás szerint a fiatalok 36%-a az egészségügy egyik legfontosabb fejlesztendő területének tartja a mentális egészség támogatását. 5%-ra csökkenteni több zöldség és gyümölcs áfáját a KDNP. A párt benyújtotta az erről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Rétvári Bence frakcióvezető szerint, ha a parlament elfogadja a tervezetet, az új szabályok december 1-én léphetnek életbe. A kedvezményes áfakulcs többek között a burgonyára, paradicsomra, hagymafélékre, káposztafélékre, répára, uborkára, hüvelyes zöldségekre, valamint több gyümölcsre, például almára, körtére, szőlőre és dinnyére is vonatkozna. Az 5%-os áfakorában a Tisza párt választási ígéretei között is szerepelt.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Hétfőn sok napsütés ígérkezik, a kora reggeli órákban 2-11 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kis Katával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak józe.

Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és benne a Zamat mai témái a töltött húsok. Ugye a töltött hús féleségek a polgári konyha legszebb találmányai. Legyen szó akár töltött csirkéről, pulykáról, libanyakról, vagy dagadóról, vagy akár göngyölt karajról, csirkemerről. Szerintem ez az az ételvariáció, amire senki nem tud nemet mondani, és millióféleképpen elkészíthető. Többféleképpen is csoportosíthatjuk őket, a hús fajtája, a töltelék jellege, vagy éppen az elkészítés módja szerint. Itt vannak például a klasszikus egyben sütött töltött húsok. Ezeknél a hagyományos fogásoknál a húst ugye egyben töltik meg, és a sütőben sütik omlósra. Ugye ezek közé tartozik a sertésdagadó, mondjuk a kolbásszal töltött karaj, vagy akár a töltött egész csirke, de a töltött csirkecombot is ide sorolhatjuk. Aztán ott vannak a töltött rántott húsok, amikor a húst akár göngyölve, akár zsebet vágva rá megtöltjük, bepanírozzuk és így sütjük ki. És hát ott vannak a göngyölt batyús húsok, amikor vékonyra kroffoljuk a hússzeletet, rásimítjuk a tölteléket, feltekerjük, esetleg békönbe csomagoljuk és így sütjük meg, akár a sütőben, akár bőolajban. Bármelyik változatra is szavazunk, azt mindenképpen hasznos tudni, hogy ezek nagyon laktató és nagyon kalóriadús ételek. Ezért is van, hogy leggyakrabban ünnepnapokon fogyasztunk ilyet. Csoportosíthatjuk egyébként a töltött húsokat abból a szempontból is, hogy mivel töltjük őket. Ugye a klasszikus tölteléknek számít a sajt, a sonka, a békön, de tölthetünk asszalt gyümölcsökkel, szilvával, sárga barackkal, akár spenóttal, vagy gesztenyével, vagy májjal, krémsajttal, fokhagymával, rizssel. Felsorolni is lehetetlen a variációkat. No, hamarosan belekezdünk a receptekbe, először egy levest fogunk készíteni, ami talán egy kicsit meglepő lehet, mert töltött húst levesben nagyon nehezen tudunk elképzelni, de hoztam önöknek egy olyan ötletet, amit reményeim szerint nagyon sokan ki fognak próbálni. Egy alaprecepről van szó, amin csavarunk egy jó nagyot, és egyszerre két fogást fogunk megfőzni belőle, töltött csirkét fogunk készíteni levesbe főzve. Hamarosan mondom a részleteket, de a recept előtt táncolunk.

0: Drop dead.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kosma lassít a tempón, és a háttérben meghúzódva gyűjt értékes információkat. A bika egy váratlan kihívásra reagál rendkívül laza eleganciával, megőrizve a jó kedvét. Az ikrek ma szigorú napi rendet követ, pontosan betartva minden előre rögzített határidőt. A rák önálló projektbe kezd, teljesen elhatárolódva a többiek véleményétől és befolyásától. Az oroszlán aprólékos és precíz ellenőrzéssel szűri ki a rendszerben lévő lappangó tévedéseket. A szűz ma az intuitív megérzésekre támaszkodva hoz meg egy váratlan, de sikeres döntést. A mérleg céltudatosan képviseli a saját érdekeit, még ha ez némi feszültséggel is jár a környezetében. A Skorpió készségesen megosztja a felhalmozott tudást a fiatalabbakkal, szívesen mentorálva őket. A nyilas ma a megfontolt kockázatelemzés után dönt egy kényes kérdésben. A bak ma művészi vagy nem mindennapi megközelítéssel nyúl a bürokratikus teendőkhöz. A vízöntő határozott vezetőként vágja át a csomót egy régóta húzódó, beragadt ügyben. A halak szigorúan a saját dolgára koncentrál, és határozottan visszautasítja a plusz terheket.
1: Sunshine FM asztrológia.

Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és önök az Amatot hallgatják, amelyben ma töltött húsokat készítünk. És ugye néhány perccel ezelőtt említettem, hogy az első receptünk egy töltött csirke lesz, amit húslevesbe főzve készítünk el. Tudom, hogy az elsőre nagyon furcsán hangzik, és nagyon meglepően hangzik, pedig egyáltalán nem az. Igazából nagyanyáink, dédanyáink gyakran készítették így, ilyen módon a töltött csirkét. Tulajdonképpen egy sima, hagyományos, klasszikus töltött csirkét készítünk, amit megfőzünk levesben, jó gazdagon zöldségezve a levest, majd a töltött csirkét egyszerűen kiemeljük a levesből, tepsire tesszük, és sütünk rajta még egy kicsit. Így egy nagyon tartalmas húslevest, és egy nagyon tartalmas második fogást készítünk el, gyakorlatilag egyszerre. No, nézzük, hogy mi is kell hozzá. Ugye klasszikus töltött csirkét készítünk, tehát a töltelék az 3 darab áztatott zsemle, 3 darab nyers tojás, 3 darab főtt tojás apró kockára vágva, egy nagy fej vöröshagyma, szintén felkockázva, 3 darab csirkemáj egészen apró kis kockákra vágva, 2-3 fej gomba, petrezselyem, só és bors. Ez a töltelék, és természetesen szükségünk lesz egy tölteni való csirkére is. Ugye a hagymát egy kevés zsíradékon megdénzteljük, majd hozzáadjuk a gombát. Addig pirítjuk, amíg a gomba leve el nem fő, majd hozzáadjuk a felaprított májat, és az egészet jó alaposan összepirítjuk, majd hozzátesszük az áztatott zsemlét, a nyers tojásokat és a petrezselymet is, amit szintén nagyon apróra vágunk. Az egészet jól összekeverjük, összepirítjuk, majd levesszük a tűzről, és óvatosan hozzákeverjük a megfőzött tojásokat is, amit ugye szintén kis kockákra vágtunk. És ezt a tölteléket már tölthetjük is a csirke hasüregébe, illetve a combok és a nyak mellé, a bőr alá is. Azt nem mondtam, de hát ezt szerintem minden háziasszony pontosan tudja, hogy a csirkét előtte érdemes jó alaposan bedörzsölni sóval. Hogyha esetleg marad ki a töltelékből, az egyáltalán nem baj, azt nyugodtan majd, amikor sütjük, a csirkét oda lehet tenni mellé, akár kis gombócokba összegyúrva. No, aztán, hogyha megtöltött a csirkénket, akkor hát érdemes óvatosan összetűzni, vagy akár összevarni azokat a részeket, ahol megszökhet a töltelék, és előveszünk egy jó nagy lábast, és ebben egyszerű húslevest készítünk, de úgy, hogy a zöldségekkel együtt ezt a megtöltött csirkét is beletesszük a levesbe. Érdemes bő egy órán át főzni a levest, alacsony, közepes hőfokon éppen csak, hogy gyöngyözve. Egy óra alatt ugye alaposan átfő a húsunk, ezután kiemeljük a levesből, azt nyugodtan ki lehet egészíteni még fűszerekkel, zöldségekkel, illetve főzhetünk hozzá egy adag cérnemetéltet, és a csirkét pedig ráfektetjük egy tepsire, de úgy ám, hogy krumpli ágyat készítünk neki. De mivel most főtt töltött csirkét fogunk a sütőbe tenni, számoljunk azzal, hogy rövidebb lesz a sütési idő, tehát a krumplit is érdemes egy kicsit előfőzni, mielőtt rátennénk a csirkét. Ez is rém egyszerű, amíg a leves fő, addig hajában megfőzünk 2-3-4 szem krumplit mérettől függően, és a megfőtt krumplikat szépen felkarikázzuk, és az olajjal kikent tepsibe rakosgatjuk, meghintjük sóval, és már fektethetjük is rá a töltött csirkét. Aztán tolhatjuk be a sütőbe, sütjük egy kicsit közepes hőfokon, és amikor úgy ítéljük meg, hogy ez most már lassan jó lesz, akkor az utolsó 10 percre emeljük fel a sütő hőmérsékletét, és amikor a hús teteje megpirul, akkor már vehetjük is ki a sütőből, és már lehet is tálalni ezt az egészen különleges töltött csirkét, de csak miután ettünk egy tányérral a levesből is. Nagyon bízom benne, hogy kipróbálják, mert szerintem ez egy zseniális ötlet.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
3: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Jogerősen elítélték a debrecennél halálos balesetet okozó teherautó sofőrt. Bővítik a debreceni gyermeksürgősségi központot. Ruszén Szendi Romulus szerint Debrecenben fejlesztésekre van szükség a honvédségnél. Földi Betty vagyok, hozzám a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Jogerősen 1 év 3 hónap fogházbüntetésre ítélte a debreceni törvényszék azt a 29 éves férfit, aki 2023. augusztusában halálos balesetet okozott a 4808-as úton. A vádlott Debrecen felől Hosszúpályi irányába haladt teherautójával, amikor elaludt, áttért a szemközti sávba és fél frontálisan összeütközött egy személyautóval. A vétlen 51 éves sofőr a helyszínen életét vesztette. A másodfokú bíróság a szabadságvesztés időtartamát nem változtatta meg, ugyanakkor a férfi már a büntetés felének letöltése után feltételes szabadságra bocsátható. A közügyektől eltiltást mellőzték, a közúti jármű vezetéstől viszont véglegesen eltiltották. Újabb helységekkel bővítik a debreceni egyetem gyermeksürgősségi központját. A beruházásra kiírt pályázatot a Hajdúböszörményi Tömb 2002 szolgáltató Kft. Nyert el, amely 160 millió forintért végzi el a kivitelezést. A fejlesztés során a radiológiai épület megmaradó részén, az alagsorban és az emeleten alakítanak ki új helységeket, összesen mintegy 585 négyzetméteren. A tervek között szociális helységek, öltözők, raktárak, valamint képalkotó diagnosztikai kérték előhelységek kialakítása szerepel. A gyermeksürgősségi és baleseti betegellátó osztály, valamint a diagnosztikai részleg már korábban elkészült. A mostani beruházás ezek működését egészíti ki. Debrecenben tartott miniszteri értekezletet Ruszén Szendi Romulus honvédelmi miniszter, ahol a helyi katonai alakulatok vezetőivel tekintették át az aktuális feladatokat és a honvédséget érintő legfontosabb kérdéseket. A tárcavezető szerint nem csak a szakmai feladatokat, hanem a katonák mindennapi szolgálati körülményeit is személyesen kell megvizsgálni. Úgy fogalmazott, Debrecenben van mind javítani, ezért fejlesztésekre is szükség lehet. A miniszter bejelentette azt is, hogy a szomszédos Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében Nyírteleken huszárfelderítő ezredet hoznak létre. Ruszén Szendi szerint ide is várják a fiatalokat a Magyar Honvédség soraiba. Országos szinten emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben az elmúlt héten, Debrecenben is kimutatták a vírust. Miközben országos szinten növekedést mértek az elmúlt héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint az év 40. hetében több városban és budapesti térségben is kimutatható volt a vírus, több helyen pedig további emelkedést tapasztaltak. Az NNGK szerint országosan a szennyvíz vizsgálatok alapján a következő időszakban a koronavírus fertőzések számának emelkedése várható, ezért továbbra is figyelemmel kísérik a minták alakulását. Összesen 1411 hajdúbihari civil szervezet kapott támogatást az adózók személyi jövedelemadójának 1%-ából. A felajánlások összege meghaladta 931 millió forintot. A megyébe több mint 85 ezer felajánlás érkezett, 47 szervezet pedig 2 millió forintnál nagyobb támogatáshoz jutott. A legtöbb pénzt a Hortobágyi Madárkórház alapítvány kapta, több mint 122 millió forintot. A leukémiás gyermekekért alapítvány közel 66 millió, az Igaz Gyöngy alapítvány pedig több mint 55 millió forint támogatáshoz jutott. Az országos összesítés szerint idén több mint 21 milliárd forintról rendelkeztek civil szervezetek javára az adózók.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A folytatásban is napsütésben lesz részünk hétfőn és kedden is, a maximumok 15-19 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kis Katával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
3: Hi, I'm Miley Cyrus and this is
1: Csak jó zene.
0: Sunshine FM.
1: Sunshine FM.

0: turista.
1: Csak jó zene ehhez a Sunshine FM, és önök az Amatot hallgatják. Ugye ma töltött húsokat készítünk, és hát egy klasszikust, egy töltött csirkét, egy egész töltött csirkét már sütöttünk, viszont van még egy klasszikus töltött étel, ez pedig a kievi csirkemell, vagy kievi ércemell, aminek az eredete hát igencsak bizonytalan, mert ugye a nevéből adódóan arra gondolhatnánk, hogy Kievből indult meghódítani a világot, ez azonban nem biztos, hogy így van. Sokkal valószínűbb, hogy a francia konyha találmánya, de ettől függetlenül persze lehet közel Kievhez, hiszen az 1700-as években Erzsébet cárnő rajongásig szerette a francia konyhát, úgyhogy az udvarában nagyon sok francia szakács megfordult, többek között Nicolas François Appé, a híres francia séf. Bizonyos elméletek szerint ő készítette először a cárnő számára a kievi csirke mellett. Egy másik történet szerint azonban a 19. századból származik, Szentpéterváron, ugyanis akkoriban volt egy Kiev nevű étterem, és ott készítettek ilyen fűszervajjal töltött göngyölt rántott csirke mellett, ez szerint az elmélet szerint innen ered a név. Ami viszont egészen biztos, hogy a kievi ércemell első írásos említése 1937-ből származik, egy Jár névre hallgató chicagói étterem étlapján szerepelt, de hogy oda hogy került, az már a történelem homályába vész. A recept azonban nem, már is mondom, hogy hogyan készíthetjük el odahaza. 4 darab szép csirkemellre van hozzá szükségünk, amihez fűszervajat készítünk. Ehhez 10 dekányi vaj kell, 2 nagy gereszt fokhagyma, 1 vagy másfél evőkanálnyi citromlé, ízlésünknek megfelelően 3 evőkanálnyi felaprított petrezselyem és só és bors. A puha vajhoz hozzáadunk minden hozzávalót, homogén állagúra keverjük, majd 4 részre osztjuk, kis folpakcsíkokra tesszük, feltekerjük és betesszük a fagyasztóba 2 órára. Amíg a fűszervaj dermed, addig megmossuk, lecsepegtetjük a csirke mellett, középen bevágjuk őket és szétbontjuk, majd enyhén kiklofoljuk, és az így kiterített mellekre tesszük rá a megdermett vajrudakat, és feltekerjük a húst. Rögzítjük hústűvel, majd bebundázzuk, lisztbe, tojásba, zsemlemorzsába forgatjuk, és bőolajban kisütjük. Köretnek emellé az étel mellé nem tudok elképzelni mást, csak krumplipürét. Jó étvágyat hozzá!

0: programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Készítsétek a tenyereket a vastapshoz, mert hatalmas szülinapi bulira készül a Teátrum Nyíregyházán. A Móri Zsigmond Színház önálló társulata kerek 45 éves lett, ez pedig október 17-én 19 órától egy fergeteges jubileumi gála műsorral ünneplik meg a nagyszínpadon. Jenei Judit és Rák Zoltán műsorvezetésével lehull a lepel a legszaftosabb kulisszatitkokról, megtudhatjuk, milyen a pánikszerű gyors öltözés a színfalak mögött, miközben felcsendülnek az elmúlt 4 évtized legnagyobb színházi slágerei is. A mulatós műfaj koronázatlan királynője garantáltan leszedi a házat Debrecenben. Október 14-én 22 órától a Hall színpadán csap a húrok közé Nótár Méri a Campus Partin. Készítsétek a legkényelmesebb tánccipőket, mert a felejthetetlen slágerek és a hamisítatlan buli hangulat miatt hajnalig meg sem álltok majd a parketten.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket

0: én paradicsom.
1: Csak jó zene szól, ez a Sunshine FM, és a szobámra is a Zamat, a Sunshine FM gasztró magazinja, benne pedig igen tartalmas ételeket, hova tovább már ünnepi ételeket készítünk, hiszen töltött húsok kerülnek ma terítékre. Egy picit tovább lépünk, egy göngyölt sertésdagadót fogunk készíteni, ugye göngyöltünk már húst, amikor a kievi érce mellett sütöttük meg, ott azonban a felgöngyölt húst ki is rántottuk. A göngyölt töltött sertésdagadónál azonban nem rántjuk ki a húst. Viszont mielőtt a recepttel elbíbelődnénk, beszéljük meg egy kicsit, hogy miért is érdemes sertésdagadót tölteni, sokkal inkább karaj vagy comb helyett. Nos, sokan vannak, akik azért nem szeretik a sertésdagadót, mert túlságosan zsíros. Van ebben némi igazság, viszont nagyon gazdag a zamata ennek a húsfélének. Ráadásul, amikor töltve sütjük meg, akkor kimondottan előny az, hogy egy picit zsírosabb a hús. Így maga a hús sütéskor nem fog kiszáradni, hanem sokkal szaftosabb marad. Míg például, hogyha karajt vagy combot sütünk, akkor ezt érdemes békönbe tekerni, hogy ne száradjon ki annyira. Na, a sertésdagadó, hogyha töltjük, nem fog kiszáradni. Szaftos és puha lesz. A töltelékhez 5 deka vaj, egy fej vöröshagyma, egy vagy két gereszt fokhagyma, egy darab alma, 20 deka darált sertéshús, 12 deka csirkemáj, 5 deka zsemlemorzsa, egy tojás, 20 deka szárított vörös áfonya szükségeltetik, és fűszerek. Egy tejáskanálnyi őrölt gyömbér, fél tejáskanálnyi őrölt szegfűszeg, egy evőkanálnyi petrezselyem, egy evőkanálnyi kakukkfű, illetve egy evőkanálnyi metélőhagyma, de ezt akár ki is hagyhatják, és természetesen só és bors. Ezen felül pedig ugye sertésdagadóra van még szükségünk, amit töltés előtt szintén sózunk, borsozunk és megkerünk dijoni mustárral. No de készítsük el a tölteléket. Fogunk egy serpenyőt, abba beletesszük a vajat, felolvasztjuk, majd az apró kockára vágott hagymát is beleszórjuk, és alacsony hőfokon addig dinszteljük, amíg meg nem puhul. A végén pedig hozzáadjuk az összezúzott fokhagymát is. Egyet keverünk rajta, és már tehetjük is hozzá a kockára vágott almát, és 10 percig dinszteljük. Majd félretesszük kihűlni. Előveszünk egy keverőtálat, abban alaposan összekeverjük a darált sertéshúst, az apróra vágott májat, a zsemlemorzsát, a felvert tojást és az imént elkészített hagymás keveréket, no meg az áfonyát és a fűszereket, gyömbért, a szegfűszeget, a petrezselymet, a kakukkfűvet, a metélőhagymát, a sót és a borsot. Hogyha kész a töltelék, akkor kiterítjük a dagadót, sózzuk, borsozzuk, megkenjük a dijoni mustárral és hosszában végig a dagadó közepére helyezzük el a tölteléket. Köré tekerjük, göngyöljük a húst, majd zsineggel összekötjük, egy kicsit beolajozzuk, még kívülről lehet nyugodtan fűszerezni, majd belefektetjük egy tepsibe, betoljuk a sütőbe, és közepes hőfokon, olyan 160-170 fokon, 3 órán keresztül lassan sütjük. Hogyha kész, kivesszük, megesszük. Apropó, megesszük. Mielőtt a töltött húsokat fölszeljük, mindenképpen pihentessük őket 10 percig, hogy a hús kellőképpen magába tudja szívni a szaftokat. Egyébként szeletelni is sokkal könnyebb lesz pihentetés után, kevésbé fog szétesni a végeredmény. Szóval, hogyha elkészült a töltött dagadónk, kivesszük, várunk egy kicsit, felszeljük és megesszük. Jó étvágyat!

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: 40 éves a debreceni Hídszínvirág sportóvoda. Október 26-ig dolgoznak a vízhálózaton a 33-as főúton. Nagyobb területen várták a látogatókat az 5. debreceni sokadalmon. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: 40. születésnapját ünnepelte a debreceni Hídszínvirág sportóvoda, amely 1986-ban kezdte meg működését a Tócoskertben. Az intézmény 2 éve Debrecen első sportóvodája, ahol a DSI szakedzői sport alapozó foglalkozásokat tartanak, emellett gyógytestneveléssel és több mozgásfejlesztő programmal is foglalkoznak. Az óvodát az elmúlt években kívül belül korszerűsítették. Jelenleg 7 csoportban mintegy 151 gyermek jár ide, tagintézményében pedig további 60 óvodásról gondoskodnak. A jubileumi ünnepségen Széles Diana alpolgármester is méltatta az intézmény munkáját. A Hídszínvirág ettől az évtől az oktatási hivatal bázis intézménye is. Folytatódik a 33-as főút alatt húzódó ivóvíz hálózat rekonstrukciója Debrecenben. Az önkormányzat és a debreceni vízmű közös fejlesztésére azért van szükség, mert a főút alatt található gerinc vezetékek egy része már több mint 70 éves és jelentősen elavult. A következő ütem a Balmazújvárosi út 10 szám alatti víztermelő telep környékén kezdődött meg. A munkák miatt lezárták a Debrecenből kifelé haladó szélsőforgalmi sávot. A szakemberek a meglévő csövek belsejében húzzák be az új bélést, így a munkavégzés nagy része a felszín alatt zajlik. A rekonstrukció várhatóan október 26-áig tart. A régi vásárok hangulatát idézték meg az 5. debreceni sokadalmon a Nagyerdei stadion melletti rendezvénytéren. Az esemény idén az előző évinél 2-szer nagyobb, mint egy 6000 négyzetméteres területen várta a látogatókat. A program célja Debrecen gazdag piac tartási múltjának felelevenítése volt, ennek megfelelően hagyományos és modern gasztronómiai kínálattal, valamint kézműves sportékákkal készültek a szervezők. A vásári hangulatot népzenészek és néptáncosok tették teljessé, emellett különböző a népi mesterségekkel is megismerkedhettek az érdeklődők. A rendezvény sok látogatót vonzott, akik a tradicionális vásári élmények mellett a helyi kulturális hagyományokból is ízelítőt kaphattak. A spanyolországi Zaragoza nyerte el a 2028-as Európa zöld fővárosa címet, míg Benidorm és a portugál Estrela megosztva kapta meg az Európa zöld levél elismerést. Az Európai Bizottság szerint Zaragoza hosszú távú városfejlesztési és környezetvédelmi munkáját díjazták, különösen azt, ahogyan a város az ikarati kihívásokra reagál. Zaragoza és Debrecen között az is közös, hogy mindkét város térségében beruház a széttől. Debrecenben már működik a vállalat akkumulátor cellagyára, a Zaragoza melletti Figueralázban pedig 2027 első negyedévében indulhat el a termelés. A méltóság mezeje programhoz csatlakozott a debreceni Szoboszlói úti általános iskola közössége, ahol nárcisz hagymákat ültettek el az iskola udvarán. A kezdeményezés jelképe a sárga nárcisz, amely az életigenlést, a kitartást és az emberi méltóság iránti tiszteletet fejezi ki. A diákok és a pedagógusok közösen készítették elő a földet, majd együtt ültették el a virághagymákat. A program célja nem csak a tavaszi virágzás előkészítése volt, hanem az egymásra figyelés, az együttérzés és a segítő szándék erősítése. Az iskola közössége tavasszal várja majd, hogy sárga virágok borítsák be az udvart.

0: Ez a Zamata Sunshine FM-en.
1: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és benne folytatódik a Zamata, amelyben ma ugye töltött húsokat készítünk. Az imént sütöttünk egy göngyölt sertéstagadót, maradunk a göngyölt ételeknél, de egy picit könnyedebb fogásra váltunk minden szempontból, mert hogy most egy sajtos almás göngyölt csirke mellett fogunk elkészíteni, ami igen, könnyebb, kevésbé zsíros, de csak alig kalóriaszegényebb. Na lássuk, ez hogyan készül. Egyébként ennek sokkal egyszerűbb az elkészítése, mint a töltött dagadónak, és garantált vele a siker. Fél kilónyi csirkemellfilét használunk hozzá, kell még só, bors. Természetesen a fűszerek közül pedig még egy evőkanálnyi kakukkfüvet fogunk használni, ezt egyébként nyugodtan lehet akár rozmaringra cserélni. Kell még nekünk 2 darab alma, fél citrom leve, 20 dek a mozzarella sajt, 40 dek a béka.

szalonna, mondtam, hogy nem kalóriaszegény fogás, egy egész fej fokhagyma, fél deci víz és egy deci fehérbor. A csirkemelleket késsel megnyitjuk, ugye elkezdjük félbevágni őket keresztben, de nem vágjuk teljesen ketté őket, nagyjából egy centivel a teljes vágás előtt megállunk és kinyitjuk a csirkemellet. Így kloffoljuk ki a húsokat nagyon-nagyon óvatosan. Érdemes tiszta konyharuhát fektetni a hús alá is, fölé is, és úgy megütögetni egy kicsit a kloffoló kalapáccsal. Az előkészített hússzeleteket sóval, borssal, kakukkfűvel meghintjük és félretesszük őket. Amíg a hús kipiheni magát, addig az almát megmossuk, felkockázzuk, citromlevet öntünk rá és jól összeforgatjuk, ezzel fogjuk megtölteni a csirkemelleket, meg természetesen a mozzarella sajttal, mégpedig úgy, hogy kiterítjük a hússzeletet, megszórjuk a lereszelt mozzarellával. Fontos, hogy itt most nem a savós lében ázó mozzarella golyóra van szükségünk, hanem a tömbösre, ami kiválóan reszelhető. Ezt szórjuk először a hússzeletekre, mehet rá az alma és jó szorosan feltekerjük a húst. Ezután kiterítjük a békönszeleteket, mégpedig úgy, hogy a szeletek egy kicsit fedjék egymást, a feltekert húsokat a békönre helyezzük, és belebugyoláljuk, beletekerjük a töltött húsokat. Aztán előveszünk egy tepsit, egy kicsit kiolajozzuk, a göngyölt csirkemelleket a tepsire helyezzük, körberakjuk, fokhagymagerezdekkel öntünk mellé vizet és bort, lefedjük alufóliával, betoljuk a sütőbe és közepes hőfokon 40 percig sütjük, majd levesszük a fóliát, felemeljük a hőmérsékletet, és még 10 percig sütjük, hogy jól megpiruljon a húsok teteje. Fogyasztás előtt ezt is pihentessük mindenképpen legalább 10-15 percig. Jó étvágyat ehhez is!

Jó zene ehhez a Sunshine FM, és itt a Zamatban ma töltött húsokat készítünk. Nagy kedvencem a töltött csirkecomb, nagyon sokféle töltelékkel lehet a csirkecombot megtölteni, személyes kedvencem például a jutúrós töltelék, de a klasszikus töltött csirke tölteléket, a májas gombásat is nagyon szeretem a csirkecomb bőre alá tunkodni, de hát arra gondoltam, hogy mivel ősz van és lassan jön a sütőtök szezon, hát próbáljuk ki a sütőtökkel töltött csirkecombot. Ehhez 4 egész csirkecomb kell, jó bőröset választanak, bőr nélkül nem lehet csirkecombot tölteni. Kell még só, bors, fűszerpaprika, kakukkfű, no meg sütőzacskó, a töltelékhez pedig mindössze 25 dekányi sütőtök, 1 gereszt fokhagyma, 1 evőkanál citromlé, 2 deka zsemlemorzsa, 1 tojás, kevés kakukkfű, csipetnyi őrölt gyömbér, valamint só és bors. A sütőtököt nyersen, nagy lyukú reszelőn lereszeljük. Aztán fogunk egy serpenyőt, és egy nagyon kevés olajon elkezdjük párolni a lereszelt sütőtököt, közben lehet fűszerezni, citromlével ízesíteni, és amikor elfőtt a leve, levesszük a tűzről. Amíg a sütőtök párolódik, addig a húst is készítsük elő, minden oldalon jó alaposan fűszerezzük be a csirkecombokat. Sóval, borssal, fűszerpaprikával és kakukkfűvel, ezeket egyébként akár össze is keverhetjük, így egyszerűbb bedörzsölni a csirkecombokat, a bőr alatt is kenjük be a húst a fűszerekkel. Hogyha ezzel megvagyunk és a sütőtökös töltelékünk is elkészült, akkor egyszerűen töltsük bele a sütőtököt a csirkecombokba. Ugye bőr alá kell benyomkodnunk a tölteléket. Aztán a megtöltött combokat beletesszük egy sütőzacskóba, lezárjuk, betoljuk a sütőbe és 45 percig így sütjük, majd kibontjuk a sütőzacskót és még 10-15 percig sütjük magas hőfokon, hogy jól megpiruljanak a csirkecombok is. Köretnek ehhez az ételhez tökéletes a párolt lila káposzta. Remélem, hogy ezt is kipróbálják, fogyasszák egészséggel!

0: Ez a Zamat a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ez a Sunshine FM, és benne végére értünk a mai zamatnak. Ugye ma töltött húsokat készítettünk, igazán tartalmas laktató ételeket. Tényleg nagyon sokféleképpen variálható ételcsaládról van szó, ahol a töltelék ugye több célt is szolgál. Egyrészt valamilyen szinten körete az ételünknek, de védi a húst a kiszáradástól, sütés közben, és minden esetben ízes, szaftos kísérőként szolgál a pecsenyéhez. A variációk sora végtelen. Kísérletezzenek bátran. Előttünk a hosszú ősz és tél, a tartalmasabb ételek szezonja, mire kitavaszodik, igazi profik lehetünk töltött húsokból, és hát minden bizonnyal föl is szedünk majd 2-3 plusz kilót. Én köszönöm, hogy velem tartottak, elbúcsúzom, Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel az elkészült ételekhez. Kívánok Önöknek jó étvágyat, és persze további kellemes rádiózást. Minden jót! Yeah.

0: Zamat című gasztromagazin és a finomfogások támogatója, a Szimbád Bistró Nyíregyháza.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
4: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
5: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Kiemelkedően nőtt az ipari termelés Hajdú-Biharban. Debrecenben találkoznak a rendezvény szakmas szereplői. Európa legjobb épületei közé került a debreceni szárító műhely. Földi Betti vagyok, már is hozom a részleteket.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Az országos átlagnál jóval gyorsabban nőtt az ipari termelés Hajdú-Biharban az év első felében. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint júniusban 89%-kal emelkedett a kibocsátás az előző év azonos időszakához képest, ami országosan is kiemelkedő eredmény. Hajdú-Bihar az év minden hónapjában az országos átlagnál erősebb növekedés produkált. A bővülésben jelentős szerepe van a járműgyártásnak, valamint az elektronikai iparnak is. A vármegye az ipari termelés nagysága alapján is előrelépett. Júliusban már Borsod-Abaúj-Zemplén és Fehér vármegyét is megelőzte. Országosan augusztusban 8%-kal nőtt az ipari termelés. Október 13-án Debrecenben rendezik meg a rendezvény Restart 2026 szakmai találkozót, amelynek középpontjában a mesterséges intelligencia, a digitalizáció, a fenntarthatóság és a változó fogyasztói szokások állnak. A lovardában üzleti, kulturális és sportrendezvények szervezői, szolgáltatói, valamint vállalat és intézményi partnerek találkoznak. Külön beszélgetés foglalkozik az AI rendezvény ipari alkalmazásaival, a fesztiválok bevételi lehetőségeivel, a nagy hazai sport eseményekkel és a gazdasági környezet ágazatra gyakorolt hatásaival is. A résztvevők között lesz Oszkó Péter, Lóbenvej Norbert és Miklós Völgyi Péter. Nemzetközi építészeti sikert ért el a Debreceni Egyetem műszaki karának szárító műhelye. Az egykori Tímárház udvarán álló, több mint 100 éves ipari épület felújítása bekerült a legjobb 40 projekt közé. A pályázaton összesen 410 épületet értékeltek, Magyarországról pedig 11 projektet jelöltek, közülük egyedüliként a debreceni fejlesztés került a shortlistre. A 2024-ben befejezett rekonstrukció a város és az egyetem együttműködésével valósult meg. Az épületet ma a műszaki kar építészmérnöki tanszéke használja műteremként, ahol a hallgatók tervrajzokat és maketteket készítenek, valamint gyakorlati foglalkozásokon is részt vesznek. Aszfaltozási munkák miatt ideiglenesen lezárták Debrecenben a Füredi úton a Bem tér irányában található Domokos Lajos utca megálló helyet. A korlátozás várhatóan november 15-én vasárnap üzemzárásig marad érvényben. Ez idő alatt a nagyállomás, illetve a Zégnár tér irányába közlekedő 21-es, 33-as, 71-es, 71A és 71H jelzésű autóbuszok nem állnak meg ezen a megálló helyen. Ugyancsak megállás nélkül haladnak tovább a 971-es, 973-as és éjszakai járatok, valamint az Osán vásárlói buszok is. A DKB ezért azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt számoljanak a változással. 1 millió forintos támogatást kapott az Újszülöttjeinkért, Koraszülöttjeinkért alapítvány a Kevi-Éptől, amelyből korszerű légzést támogató berendezéseket vásárolnak a Debreceni Egyetem neonatológiai intenzív osztályára. Az intézményben évente mintegy 3000 újszülöttet látnak el, közülük több mint 500-an igényelnek intenzív kezelést. Évente 100-120 olyan koraszülöttet is gondoznak, akik 1500 gram alatti súllyal vagy a terhesség 32. hete előtt jönnek világra. A jelenlegi légzés támogató készülékek több mint 10 évesek, ezért 3 új berendezés beszerzését tervezik.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
2: Újabb ezüstérmet szerzett Osvát Richárd a Cardiffban zajló kerekesszékes vívó Európa bajnokságon. A Debreceni Egyetem versenyzője kard egyéniben jutott döntőbe, miután a 8-at döntőben 15-7-re legyőzte az olasz Mattia Galvangót, majd a többszörös világ paralimpiai és Európa bajnok brit Piers Gilbertet is. Maga biztosan verte 15-6-ra, az elődöntőben 15-14-re. A fináléban az olasz Eduardo bizonyult jobbnak, aki 15-10-re nyert. Így Osvát második helyen zárt. 3-1-es vereséget szenvedett a Deac a Gyegyői Hoki Klub otthonában az Este Liga alapszakaszában. A debreceniek jól kezdték a találkozót, büntető lövéshez is jutottak, de nem tudták megszerezni a vezetést. A hazaiak Ambrus és Ravasz találataival az első harmadba 2 gólos előnybe kerültek. A második játék részben Kulesov szépített, így újra nyíltá vált a mérkőzés. Az záró harmadban azonban egy ember előnyt kihasználva Császár visszaállította a 2 gólos különbséget. A Gyergyó végül 3-1-re nyert. Így a debreceniek pont nélkül maradtak Erdély túrájuk második állomásán. A Deac vasárnap Brassóban folytatja a szereplését. Folytatódik a napos idő, ugyanakkor melegfronti hatásra számolhatnak az időjárásra érzékenyek. Fejfájás, migrén, görcsös panaszok egyaránt előfordulhatnak, a maximumok 15-19 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszönjük szépen a legfrissebbeket, 12 óra után járunk, ez a 93.5 a Sunshine FM Debrecen. Október 11-én is hozom a kiváló zenéket, valamint a rengeteg helyi érdekességet. Érdemes velem rádiózni a következő két órában is. SMS telefon Viber 20 316 3000.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Sunshine FM Navigáció.
2: Az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
3: Jó utat kívánunk és balesetmentes célbaérést, útinformációkkal folytatjuk a stúdióban már Bordás Béla.
4: Jó utat, jó utazást! Vasárnap délután Debrecen város belterületén is jelentős forgalomnövekedéssel kell számolni. Úgy szintén Nyíregyháza belterületén, valamint Nyíregyháza és Sóstől között jelentős a forgalom. A tömegközlekedési járművek haladását mindenhol segítség. A vasúti közlekedésben reméljük fennakadás nincs ezen a hétvégén sem. Rengetegen veszik igénybe az Intercity járatokat, illetve a gyorsvonat járatokat, úgy a megyék területén. És nagyobb figyelemmel legyenek vasúti átjárók megközelítésénél, hogy időben meg is tudjanak állni. Rengeteg a kerékpáros, motorkerékpáros az utakon, ez minden hétvégén elmondható. Több olyan balesetről is beszámoltunk a hétvégén, amik súlyos kimenetelőek voltak, illetve több esetben kerékpáros és rolleros balesetekről is hallhattak. Nagyobb figyelemmel legyenek a munkaterületek közelébe, csökkentsék a sebességet, kellő oldaltávolságot tartsanak, és a megállásra vonatkozó szabályokat a legmesszebb menőkig tartsák be. Ottól tilos megállni, ott ne várakozzanak, ne álljanak meg. A főváros területére, akik gépkocsival igyekeznek, azzal számoljanak, hogy a kerékbilincset nagyon sok helyen alkalmazzák hétvégén is a közterületfelügyelet, akik tilosban parkolnak, kerékbilincsre számíthatnak Budapest, illetve a főváros területén. Nagyon sok vidéki állampolgárt ért az elmúlt héten meglepetés Budapest belterületén, hogy csak egy pillanatra álltak meg és kerékbilincselték a gépjárműeket. Bizony ennek következménye van, pénzbüntetés, pénzbírság, amit kiszab az intézkedő hatóság a szabálytalankodóval szembe. Tessenek a szabályokat betartani, ehhez kívánunk kellemes hétvégét, jó utat a viszonthallásra.
1: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Fittek és egészségesek leszünk a következő percekben is. A stúdióban már Bence Béni, a Fight Club ügyvezetője.
1: Egy férfi edzeni kezd, gyakran az az első célja, hogy nagyobb és erősebb legyen. Ezzel nincs is semmi probléma. De az igazán jó edzés ennél többről szól. Fontos az erő, az állóképesség, a mobilitás, a megfelelő testtartás, és az is, hogy hosszú távon egészségesek maradjunk. Fontos az erő, az állóképesség, a mobilitás, a megfelelő testtartás, és az is, hogy hosszú távon egészségesek maradjunk. Nem az a cél, hogy minden edzésen rekordot döntsünk, a fejlődéshez rendszeresség, megfelelő regeneráció és sok türelem kell. Lehet nagy súlyokat mozgatni, de közben figyelni kell a technikára is. Mert az igazi teljesítmény nem az, hogy ma mennyit emelsz, hanem hogy évek múlva is képes vagy-e

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Tárkányi Zsolt szerint jelentős kedvezmények szerepeltek a széttől kötött szándéknyilatkozatban. Vádat emelte két férfi ellen védett állatok illegális preparálása miatt. Jogvita alakult ki a nyáron megnyitott debreceni csomópont kivitelezése miatt. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Tárkányi Zsolt, a Tisza párt debreceni képviselője több részletet hozott nyilvánosságra a magyar kormány és a széttől 2022-es beruházási szándéknyilatkozatából. Közlése szerint a dokumentum közvetlen támogatásokat, többféle adókedvezményt, valamint egyes esetekben akár 13 évre szóló társasági adókedvezményt is kilátásba helyezett. A politikus azt is állítja, hogy a külföldi dolgozók engedélyezési eljárásait kiemelten kezelték volna. Debrecen önkormányzata erre reagálva közölte, a város sem a széttőlnek, sem más nagy beruházóknak nem biztosított egyedi helyi adókedvezményt. A szándéknyilatkozat önmagában nem jelent kötelező támogatási döntés vagy tényleges kifizetést. Vádat emelt a szegedi járás ügyészség két férfival szemben védett és fokozottan védett állatok illegális preparálása miatt. A vád szerint az egyik férfi elhullott állatokat, főként madarakat gyűjtött és vett át engedély nélkül, majd ezeket preparálta és részben értékesítette. A házkutatás során nagyszámú kész és félkész preparátumot, valamint több száz madártetemet találtak, amelyek természetvédelmi értéke összesen megközelítette az 50 millió forintot. A másik vádlott lakásán egy vadászfegyvert, két pisztolyt és több mint 500 töltényt foglaltak le. Az ügyben természetkárosítás, valamint lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés miatt emeltek vádat. Jogvita alakult ki a közlekedés és beruházási minisztérium és a kivitelező konzorcium között. A Balmazújvárosi út, Csigekert utca, Füredi út és a Szabó-Lőrinc utca csomópontjának átépítése miatt. A kereszteződést júniusban adták vissza. A forgalomnak a minisztérium azonban megerősítette, hogy a műszaki átadás átvétel során vitás kérdések merültek fel. A tárca a jogvita lezárásaig nem közölt részleteket a kifogásokról. A beruházás nettó 1,52 milliárd forintból valósult meg. A munkát a Kevi 21 ZRT és a Debreceni Mélyépítő Holding Kft. Konzorciuma végezte. A csomópont jelenleg használható, a vita azonban továbbra sem zárult le. Szilágyi Nikolett ismét Debrecenben folytatja pályafutását a Deac versenyzőjeként, és a Debreceni Egyetem hallgatójaként készül a torna világbajnokságra. A debreceni születésű tornász pályafutása is a Cívisvárosban indult, majd tehetségére Békés Csabán figyeltek fel, ahová családja is vele költözött. Szilágyi jelenleg a magyar női tornasport szűk élmezőnyéhez tartozik, a világbajnokságon rajta kívül Mayer Gréta és Balázs Kira képviseli Magyarországot a női mezőnyben. A rotterdami világbajnokság október 17 és 25-e között rendezik meg. Szilágyi Nikolett közben hosszabb távon és komoly célokat fogalmazott meg sportpályafutásával kapcsolatban. Mintegy 400 fán végeznek ápolási és gajhozási munkákat a következő hetekben Debrecen több pontján. A szakemberek elsősorban a koros fák száraz ágait távolítják el, szükség esetén pedig a koronát is csökkentik. A munkát a Honvéd temető utcában kezdték, ahol összesen 57 ostorfát kezelnek. Ugyanitt márciusban további 24 fa ápolását is elvégezték, idén március végéig több mint 1200 fán hajtottak végre hasonló beavatkozást a városban. A munkákat a madarak költési időszak kívül jellemzően ősszel, télen és kora tavasszal végzik a Zöld Kódex örök fasorok programjának részeként.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: A folytatásban is napsütésben lesz részünk hétfőn és kedden is, a maximumok 15-19 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, kiváló zenékkel pörög a hétvége a Sunshine FM-en. Köszönjük szépen a legfrissebbeket. Egy óra után járunk, ez már a Hello Debrecen. Korábban a Böszörményi úton mértek, valamint a Mike Pércsin. Várom a további infókat 0620 316 3000.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

93.5 a Sunshine FM Debrecen, további klassz hétvégét kívánok mindenkinek, és nagyon fontos, hogy útlezárásra kell számítanunk Debrecenben a 33-oson, a Balmazújvárosi úton. A debreceni vízmű szakemberei felújítást végeznek a Mömmax áruház közelében. A munkálatok miatt a városból kifelé vezető oldalon lezárták a külső forgalmi sávot, így az M35-ös autópálya felé csak a belső sávban lehet közlekedni. A korlátozás várhatóan majd október végéig marad érvényben. További infók, hírek, podcastek a Sunshine.hu megtalálhatók, illetve várom továbbra is a legfrissebb útinfokat is. 06

0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Október 11-én is ráfordulunk a legfrissebb programokra, megérkezett hozzánk Kiskata. Szia!
3: Szia, Roli! Készítsétek a tenyereket a vastapshoz, mert hatalmas szülinapi bulira készül a Teátrum Nyíregyházán. A Móri Zsigmond Színház önálló társulata kerek 45 éves lett, ez pedig október 17-én 19 órától egy fergeteges jubileumi gála műsorral ünneplik meg a nagy színpadon. Jenei Judit és Rák Zoltán műsor vezetésével lehull a lepel a legszaftosabb kulisszatitkokról, megtudhatjuk, milyen a pánikszerű gyors öltözés a színfalak mögött, miközben felcsendülnek az elmúlt 4 évtized legnagyobb színházi slágerei is. A mulatós műfaj koronázatlan királynője garantáltan leszedi a házat Debrecenben. Október 14-én 22 órától a Hall színpadán csap a húrok közé Nótár Méri a Campus Partin. Készítsétek a legkényelmesebb tánccipőket, mert a felejthetetlen slágerek és a hamisítatlan buli hangulat miatt hajnalig meg sem álltok majd a parketten. Jó szórakozást a programokhoz!
2: Köszönjük szépen, további programtippeket pedig érdemes SMS-getni majd a sunshine.hu-n.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.

93 a Sunshine FM Debrecen, és hamarosan pedig 2 órához érkeztünk. Köszönöm szépen a mai napi figyelmed. Nem sokára jön a Sunlight Gere Mariannal, lehet majd üzenni neki, csörögni, hozza a legjobb hétvégi programokat, így érdemes a következő órákban is a Sunshine FM-et hallgatni. Én pedig pihentető kellemes hétvégét kívánok, holnap 2-kor találkozunk. Kondor Roland elé, ciao.

0: Ez volt a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Orbán Viktortól várnak magyarázatot az aranygomboly ügyében. Átmenetileg csökken a gázolaj jövedéki adója egyes teherautóknál és autóbuszoknál. Új módszertani központ javíthatja a kora gyermekkori ellátást. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Nyilvános magyarázatot vár Orbán Viktortól az aranykonvoj ügyében Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető közösségi oldalán arra szólította fel a volt miniszterelnököt, hogy tisztázza, adott-e utasítást a szállítmány feltartóztatására. Ruszin Szendi szerint azt is egyértelművé kell tenni, honnan érkezett az erről szóló döntés. Az ügyben eddig összesen 5 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük van a terrorelhállítási központ egyik vezetője, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetője, valamint 3 rendőr. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a honvédelmi miniszter pedig azt várja, hogy a volt kormányfő nyilvánosan reagáljon az ügyben felmerült kérdésekre. Átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a kormány a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok után fizetendő gázolaj jövedéki adóját. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a kedvezmény 2026. december 31-ig lesz érvényben, és a fuvarozók visszaigénylés formájában érvényesíthetik majd. A tárcavezető szerint az intézkedés költségvetési hatása mintegy 6 milliárd forint. A kormány emellett szigorítja az útdíjfizetés ellenőrzését is. A fuvarozói érdekképviseletek ugyanis az egyeztetéseken jelezték, hogy egyes közlekedők nem szabályosan fizetik meg a Magyarországon előírt útdíjat. Új kora gyermekkori módszertani központ létrehozását tervezi az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium illetékes államtitkársága. Kereki Judit államtitkár szerint a központban külön területként jelenne meg az óvodai, a bölcsődei, valamint a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése. Az óvodák országos közösségének konferenciáján arról is beszélt, hogy fontos lenne egységes jogszabályi keretet kialakítani a gyermekkori és kora gyermekkori szolgáltatások számára. A minisztérium jelenleg szakmai szervezetekkel egyeztet arról, hogyan lehetne az új rendszert összehangolni a pedagógiai szakszolgálatok munkájával. A cél egy átláthatóbb és egységesebb ellátási rendszer kialakítása. 26 éve nem tapasztalt asszály alakult ki Magyarországon idén-nyáron a Hungaromet elemzése szerint. Országos átlagban mindössze 74 mm csapadék hullott, ami az 1991 és 2020 közötti sok éves átlag mindössze 36%-a. A nyár középhőmérséklete 23 Celsius fok volt, ez 2,5 fokkal haladta meg az átlagot, és a mérések kezdete óta a második legmelegebb nyárnak számít. Az asszály már 2025 második felében elkezdődött, a tartós csapadék hiány pedig a magas hőmérséklet és az erős párolgás tovább fokozta. Augusztus végére az ország területének felén már súlyos mezőgazdasági asszály alakult ki. Még októberben megküldi a kormány a költségvetési tanácsnak a 2027-es költségvetés tervezetét, annak részleteit pedig ezt követően hozzák nyilvánosságra. A kormány tájékoztatása szerint a fenntarthatóság és az államadóság csökkentése érdekében a költségvetési hiány jelentős mérséklésére is szükség lesz. Ennek részeként a kabinet a feleslegesnek ítélt kiadások és beruházások lezárásával próbál megtakarításokat elérni. A közlés szerint a kormány és a közszféra saját működésén és spórolni kíván. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy fél év alatt nem lehet minden problémát megoldani, a 2027-es költségvetésből azonban már láthatóvá válhatnak a következő időszak fő gazdaságpolitikai irányai.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Folytatódik a napos idő, ugyanakkor melegfronti hatásra számolhatnak az időjárásra érzékenyek, fejfájás, migrén, görcsös panaszok egyaránt előfordulhatnak, a maximumok 15-19 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Földi Bettinek nagyon köszönöm a híreket, én Mara vagyok. 2 óra után 4 perccel rádiózz velem az elkövetkezendő 4 órában hozom a térség ritmusát és a legtutibb infókat. Az órát megkezdem Lady Gaga-val és a The Ted Dance-el.
2: indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Csak jó zene.
1: Sunshine FM.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajta mosolyogni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

Dean, So Easy. Ez volt az imént a Sunshine FM-en, hiszen csak jó zene szól nálunk. A mai napon október 11-én a Brigitták ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse őket nagyon sokáig, de köszöntjük a születésnaposokat és az évfordulósokat is. A mai napon 1884-ben megszületett Eleanor Roosevelt, a világ első First Lady-e. 1886-ban pedig Thomas A. Edison 19 évesen szabadalmaztatta első találmányát, a szavazatszámlálógépet. 39 éve pedig 1987 megsütötték a világ legnagyobb pizzáját, ami 94.248 szeletből állt. A pizza területe 930 négyzetméter volt, és az átmérője 43 méter, a súlya pedig 20 tonna. A 94.248 szeletet több mint 30 ezer néző ette meg. Úristen, el tudod képzelni, mekkora lehetett élőben ez az óriás pizza. Viszont ha már túl vagyunk a pizzázáson, jó, ha tudod, 13 éve 2013-ban történelmi vereséget szenvedett el a magyar labdarúgó válogatott, világbajnoki selejtezőn kapott ki a magyar válogatott Hollandia csapatától 8-1 arányban. A meccs után Egervári Sándor szövetségi kapitány lemondott, lemondását pedig elfogadták. A magyar csapat a 8-1-es fiaskóval beállította története legsúlyosabb különbségű vereségét 1908-ban Angliától, 1941-ben pedig Németországtól kapott ki 7-0-ra. De természetesen október 11-e világnapjait is összegyűjtöttem. Többek között a leánygyermekek nemzetközi napja van, ami célja, hogy felhívja a figyelmet a lányokat érő hátrányokra, az oktatáshoz való jogukra, a gyermekházasságra és az egyenlő lehetőségekre. De október 11-én Coming Out Day is van, ami arra hívja fel a figyelmet, milyen jelentősége lehet az önazonosság nyílt vállalásának, a láthatóságnak és az elfogadásnak. Napestig tudnám még az érdekességeket sorolni neked, ami október 11-éhez kötődik, viszont az időjárásról is ejtek pár szót. 17 Celsius fok van jelenleg térségünkben, borongós időre kell számítanod kevés esővel. Szerintem esernyő és esőkabát nélkül semmiféleképpen ne indulj el otthonról. Hamarosan meg fogjuk nézni, mi a helyzet az utakon, de ha bármit látsz, oszd meg velem 0620-316-3000. A következő percekben pedig már megyünk is tovább Calvin Harris-szel és a Lovers in a Past Life-al 2024-ből a Sunshine-on.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajta mosolyogni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: stációt.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Margaret Island után nézzük meg most közösen, mi a helyzet az utakon. Nyíregyházán a Bocskai utca páratlan oldalán közműfedélhely helyreállításán dolgoznak, emiatt korlátozták a megállást, valamint terelő és megállást tiltó táblákat helyeztek ki. Jelzőlámpás forgalom irányításon érvényben a Vasvári Pál utcán a munkálatok miatt. Az autók a munkaterület mellett egy sávon váltakozó irányban haladhatnak, ezért időnként torlódás is kialakulhat. A Hímes utca továbbra is le van zárva, a környéken további forgalmi korlátozásokra kell számítani. Már egy jó ideje jelezzük, hogy körforgalom épül Nyíregyháza és Nagykáló között a Nyírjes tanyai elágazásnál, az érintett lakott területen kívüli szakaszon 40 km/órás sebességkorlátozás van érvényben. Viszont ne feledkezz meg arról sem, hogy az Irinyi közben tilos a megállás, hiszen a Vasvári Pál utcáról itt kerülnek az autósok. Viszont Debrecen térségében is lassabb a haladás, hiszen a 101-es és a 103-as kilométer között javában zajlik az útépítés, alkalmanként pedig félpályás lezárásra kell számítanod. A 107-es és a 109-es kilométer között pedig több szakaszon útépítők dolgoznak, mindkét irányban az útszegélyt javítják, vagy éppen aszfaltoznak, ezért a külső sávot helyenként lezárják. Remélem balesetről nem kell beszámolnom a mai nap folyamán, viszont hogyha bármit látsz az úton, feltétlenül azt meg velem 0620 316 3000, a nyugodt autózás mellé pedig Empire of the Sun-t és a Walking on the Dream-et játszom. Na, hogy a Sunshine-on.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Kaigo után a Sunshine on, a Sunlight első órájának a végéhez érkeztünk. Most viszont egy igazi örök jóked filmnusszal zárom ezt az órát. Ez nem más, mint Pharrell Williams és a Happy. A zene 2013-ban jelent meg a Gru 2 című animációs film betétdalaként, és akkora sikere lett, hogy szinte lehetetlen volt ülve maradni rá. Fun fact egyébként, hogy a klip egy 24 órás videóként készült, különböző emberekkel, akik a dalra táncolnak Los Angeles utcáin. Na, ha eddig nem volt meg a napi mosoly, most garantáltan meg lesz. Tekerj a hangerőn, Pharrell Williams, Happy! Vele zárom ezt az órát, utána egy pici PH érték, majd jön Földi Betty a legfrissebb hírekkel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 55 555.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
4: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
5: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Jogerősen elítélték a Debrecennél halálos balesetet okozó teherautó sofőrt. Bővítik a debreceni gyermeksürgősségi központot. Ruszin Szendi Romulus szerint Debrecenben fejlesztésekre van szükség a honvédségnél. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Jogerősen 1 év 3 hónap fogházbüntetésre ítélte a debreceni törvényszék azt a 29 éves férfit, aki 2023. augusztusában halálos balesetet okozott a 4808-as úton. A vádlott Debrecen felől Hosszúpályi irányába haladt teherautójával, amikor elaludt, áttért a szemközti sávba és félfrontálisan összeütközött egy személyautóval. A vétlen 51 éves sofőr a helyszínen életét vesztette. A másodfokú bíróság a szabadságvesztés időtartamát nem változtatta meg, ugyanakkor a férfi már a büntetés felének letöltése után feltételes szabadságra bocsátható. A közügyektől eltiltást mellőzték, a közúti jármű vezetéstől viszont véglegesen eltiltották. Újabb helységekkel bővítik a debreceni egyetem gyermeksürgősségi központját. A beruházásra kiírt pályázatot a Hajdúböszörményi Tömb 2002 szolgáltató Kft. Nyerte el, amely 160 millió forintért végzi el a kivitelezést. A fejlesztés során a radiológiai épület megmaradó részén, az alaksorban és az emeleten alakítanak ki új helységeket, összesen mintegy 585 négyzetméteren. A tervek között szociális helységek, öltözők, raktárak, valamint képalkotó diagnosztikai kérték előhelységek kialakítása szerepel. A gyermeksürgősségi és baleseti betegellátó osztály, valamint a diagnosztikai részleg már korábban elkészült. A mostani beruházás ezek működését egészíti ki. Debrecenben tartott miniszteri értekezletet Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, ahol a helyi katonai alakulatok vezetőivel tekintették át az aktuális feladatokat és a honvédséget érintő legfontosabb kérdéseket. A tárcavezető szerint nem csak a szakmai feladatokat, hanem a katonák mindennapi szolgálati körülményeit is személyesen kell megvizsgálni. Úgy fogalmazott, Debrecenben van min javítani, ezért fejlesztésekre is szükség lehet. A miniszter bejelentette azt is, hogy a szomszédos Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében nyírteleken huszárfelderítő ezredet hoznak létre. Ruszin Szendi szerint ide is várják a fiatalokat a magyar honvédség soraiba. Országos szinten emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben az elmúlt héten, Debrecenben is kimutatták a vírust. Miközben országos szinten növekedés mértek az elmúlt héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint az év 40. hetében több városban és budapesti térségben is kimutatható volt a vírus, több helyen pedig további emelkedést tapasztaltak. Az NNGK szerint országosan a szennyvíz vizsgálatok alapján a következő időszakban a koronavírus fertőzések számának emelkedése várható, ezért továbbra is figyelemmel kísérik a minták alakulását. Összesen 1411 hajdúbihari civil szervezet kapott támogatást az adózók személyi jövedelemadójának 1%-ából. A felajánlások összege meghaladta 931 millió forintot. A megyébe több mint 85 ezer felajánlás érkezett, 47 szervezet pedig 2 millió forintnál nagyobb támogatáshoz jutott. A legtöbb pénzt a Hortobágyi Madárkórház alapítvány kapta, több mint 122 millió forintot. A leukémiás gyermekekért alapítvány közel 66 millió, az Igaz Gyöngy alapítvány pedig több mint 55 millió forint támogatáshoz jutott. Az országos összesítés szerint idén több mint 21 milliárd forintról rendelkeztek civil szervezetek javára az adózók.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A folytatásban is napsütésben lesz részünk hétfőn és kedden is, a maximumok 15-19 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Három órát és a legfrissebb híreket követve a Sunlight második órájába csapunk vele. Ebben az órában horoszkópozunk és foglalkozunk az egészségünkkel. De előtte megkezdem az órát Bruno Mars-szal és az I Just Might-tal. Rádiózz velem ebben az órában is.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Sunshine FM asztrológia.
1: Harry Styles után a Sunshine FM-en már itt is van velem Kata, aki elárulja, mit jósoltak mára, október 11-ére a csillagok.
2: A kosma megfontolta méri fel az előtte álló erőforrásokat, és a megszokott hirtelenség helyett alapos stratégiával vág bele a hétbe. A bika egy váratlan reggeli átcsoportosítást fogad meglepő rugalmassággal, bebizonyítva, hogy a változásokhoz is tud alkalmazkodni. Az ikrek ma mély és elmélyült fókusszal merül el egy összetett témában, teljesen kizárva a külvilág zaját. A rák magabiztosan vállalja magára a kezdeményező szerepét, és határozott iránymutatásával biztonságot nyújt a bizonytalankodóknak. Az oroszlán ma csendes háttérmunkával ér el komoly eredményeket, átengedve a reflektorfényt a kollégáinak. A szűze megszokott szabályok helyett most a rugalmas megközelítést választja, ami jelentősen felgyorsítja a munkafolyamatokat. A mérleg ma kiáll a saját elképzeléseiért, és határozottan nemet mond a rárakott méltánytalan extra terhekre. A skorpió nyílt és egyenes kommunikációjával oszlat el egy régóta húzódó bizonytalanságot a munkakörnyezetében. A nyilas ma a lassabb, megfontoltabb tempót választja, hogy a legapróbb részlet se kerülhesse el a figyelmét. A bak merész és szokatlan ötlettel áll elő, kilépve a megszokott keretek közül a gyorsabb haladás érdekében. A vízöntő ma a meglévő bevált struktúrák precíz finom hangolására összpontosít a radikális újítások helyett. A halak határozott és tárgyilagos fellépésével rendet teremt a kaotikus szervezési folyamatokban.
1: Nagyon köszi, Kata, várlak majd vissza a térség program lehetőségeivel. Most viszont Huntrix-el és a Golden-del megyünk tovább a Sunshine-on.
0: Sunshine FM.

0: Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. Ahogy beköszönt a hidegebb idő, egyre többen inkább ki sem nyitják az ablakot, nehogy kiszökjön a jó meleg. Pedig a szellőztetésről ősszel és télen sem érdemes megfeledkezni. A lakás levegője ugyanis főzés, zuhanyzás vagy akár csak a légzésünk miatt is egyre párásabbá válik, és a szennyező anyagok is felhalmozódnak. A túl sok nedvesség pedig kedvezhet a penész megjelenésének. Na de akkor hogyan szellőztessünk úgy, hogy közben ne hűljön ki a lakás? A titok az, hogy ne egész nap bukóra nyitott ablak mellett üljünk, hanem naponta többször tárjuk ki teljesen az ablakokat néhány percre, lehetőleg kereszthúzatot csinálva. Így gyorsan kicserélődik a levegő, miközben a falak és a bútorok nem hűlnek ki jelentősen. Szóval jöhet a friss levegő, még akkor is, ha odakint már csípős az idő. Viszont a következő zenével én igyekszem egy kicsit felfűteni a hangulatot. Ray Dalton, Blood Running, 2025-ben játszom a Sunshine-on.
0: Egészségpercek a Sunshine.

úgy repül az idő a Sunshine-on a jó zenék közt. A Sunlight fél idejéhez érkeztünk el, viszont az órát most Elton John és Dua Lipa közösével, a Cold Heart-tal zárom, ami 2021-ben jelent meg, és 4 Elton John klasszikus gyúrt össze egyetlen modern slágerré. Hallhatunk benne részleteket például a Rocket Man és a Sacrifice című dalokból is. Fun fact például, hogy a PNAU ausztrál elektronikus zenei formáció dolgozta össze, így lett a régi Elton John hangzásból friss, táncolható pop sláger. Úgyhogy ideje tekerni a hangerőn, és jön Elton John és Dua Lipa, valamint a Cold Heart. Utána egy pici PH érték, majd jön Földi Betty a legfrissebb hírekkel. Ne menj sehova!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen @sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: 40 éves a debreceni Hétszínvirág sportóvoda. Október 26-ig dolgoznak a vízhálózaton a 33-as főúton. Nagyobb területen várták a látogatókat az 5. debreceni sokadalmon. Földi Betti vagyok, hozzám a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: 40. születésnapját ünnepelte a debreceni Hétszínvirág sportóvoda, amely 1986-ban kezdte meg működését a Tócoskertben. Az intézmény 2 éve Debrecen első sportóvodája, ahol a DSI szakedzői sport alapozó foglalkozásokat tartanak, emellett gyógytestneveléssel és több mozgásfejlesztő programmal is foglalkoznak. Az óvodát az elmúlt években kívül belül korszerűsítették. Jelenleg 7 csoportban mintegy 151 gyermek jár ide, tagintézményében pedig további 60 óvodásról gondoskodnak. A jubilómi ünnepséget Széles Diana alpolgármester is méltatta az intézmény munkáját. A Hétszínvirág ettől az évtől az oktatási hivatal bázis intézménye is. Folytatódik a 33-as főút alatt húzódó ivóvízhálózat rekonstrukciója Debrecenben. Az önkormányzat és a debreceni vízmű közös fejlesztésére azért van szükség, mert a főút alatt található gerinc vezetékek egy része már több mint 70 éves és jelentősen elavult. A következő ütem a Balmazújvárosi út 10 szám alatti víztermelő telep környékén kezdődött meg. A munkák miatt lezárták a Debrecenből kifelé haladó szélső forgalmi sávot. A szakemberek a meglévő csövek belsejébe húzzák be az új bélést, így a munkavégzés nagy része a felszín alatt zajlik. A rekonstrukció várhatóan október 26-áig tart. A régi vásárok hangulatát idézték meg az 5. debreceni sokadalmon a Nagyerdei stadion melletti rendezvénytéren. Az esemény idén az előző évinél 2-szer nagyobb, mint egy 6000 négyzetméteres területen várta a látogatókat. A program célja Debrecen gazdag piac tartási múltjának felelevenítése volt, ennek megfelelően hagyományos és modern gasztronómiai kínálattal, valamint kézműves portékákkal készültek a szervezők. A vásári hangulatot népzenészek és néptáncosok tették teljessé, emellett különböző a népi mesterségekkel is megismerkedhettek az érdeklődők. A rendezvény sok látogatót vonzott, akik a tradicionális vásári élmények mellett a helyi kultúrán és hagyományokból is ízelítőt kaphattak. A spanyolországi Zaragoza nyerte el a 2028-as Európa zöld fővárosa címet, míg Benidorm és a portugál Estrela megosztva kapta meg az Európa zöld levél elismerést. Az Európai Bizottság szerint Zaragoza hosszú távú városfejlesztési és környezetvédelmi munkáját díjazták, különösen azt, ahogyan a város az ikarati kihívásokra reagál. Zaragoza és Debrecen között az is közös, hogy mindkét város térségében beruház a széttől. Debrecenben már működik a vállalat akkumulátor cellagyára, a Zaragoza melletti Figueralázban pedig 2027 első negyedévében indulhat el a termelés. A méltóság mezeje programhoz csatlakozott a debreceni Szoboszlói úti általános iskola közössége, ahol narcisz hagymákat ültettek el az iskola udvarán. A kezdeményezés jelképe a sárga narcisz, amely az életigenlést, a kitartást és az emberi méltóság iránti tiszteletet fejezi ki. A diákok és a pedagógusok közösen készítették elő a földet, majd együtt ültették el a virághagymákat. A program célja nem csak a tavaszi virágzás előkészítése volt, hanem az egymásra figyelés, az együttérzés és a segítő szándék erősítése. Az iskola közössége tavasszal várja majd, hogy sárga virágok borítsák be az udvart.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ha minden igaz, sokáig kitart a napos idő, csapadék nem valószínű, a maximumok 15-19 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: kezdődőket november 8-án a Continental Arénában a Mozdony Nyíregyháza őszi fit eseményen. A program reggel 8:45-kor kapunyítással kezdődik, majd senior torna, gamestick edzés péntek Enikő vezetésével, zónaedzés, valamint Canik Balázzsal kapuira aerobik szerepel a kínálatban. Délelőtt 9 és 12 óra között egészségügyi szűréseken, fit méréseken és tanácsadásokon is részt lehet venni. A szervezők sportállomásokkal, fit vásárral, selfie boxsal és szerencsekerékkel is készülnek. A rendezvény minden korosztály számára nyitott, a részvétel pedig ingyenes. Három dobogós helyezést szereztek a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola diákjai a Budapesten megrendezett Robotex Hungary 2026 robotikai versenyen. Az U14-es vonalkövetés kategóriában Molnár Leila Aurora és Dorogi Dávid első helyen végzett, szumó kategóriában pedig bronzérmet szerzett. Az U19-es vonalkövetésben Molnár Svetlana Csengele és Driszko Nándor a második helyet ért el. Az U14-es vonalkövető győzelem egyben kvalifikációt is jelentett a Robotex International világdöntőjére. A nyíregyházi páros november 28 és 29-én a dél-koreai Szöulban képviselheti Magyarországot. A diákokat Hegedűs Csaba és Dorogi László készítette fel.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Hétfőn sok napsütés ígérkezik, a kora reggeli órákban 2-11 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 4 óra után 4 perccel a legfrissebb híreket követve a Sunlight harmadik órájába csapunk bele. Ebben az órában bulvárkodunk, és megnézzük majd, mi a helyzet az utakon, de ha bármit látsz, 0620-316-3000. Gordóval és a Lokolokóval indítok.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: kompakt diszkó, minden rendben. Ez szólt az imént a Sunshine FM-en, hiszen csak jó zene szól nálunk. Star Wars rajongók, erre azért érdemes felkapni a fejünket. Kalapács alá került Darth Vader ikonikus fénykardja, méghozzá az a darab, amit a Birodalom visszavág legendás párbajában is használtak, és amikor elhangzott a filmtörténet egyik leghíresebb mondata:
1: én vagyok az apád.
0: A fegyverért november 12-én lehet majd licitálni, és legalább $1 millió, vagyis több 100 millió forintot várnak érte. Ráadásul nem ez az egyetlen különlegesség az aukción. Több mint 20 másik fénykard, Yoda bábjának egy darabja és egy eredeti aláírt Star Wars forgatókönyv is kalapács alá kerül. Na, ez aztán az erősen drága gyűjtemény. De szerintem a következő zene is van ilyen erős, hiszen David Guettával és a Would I Lie to You-val megyünk tovább a Sunshine-on.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajta mosolyogni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Csak jó zene megszakítás nélkül.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
2: We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: BSV és Nagybogi közöse után nézzük meg ismételten, mi a helyzet az utakon.
3: Nyíregyházán a Bocskai utca páratlan oldalán közműfedél helyreállításán dolgoznak, emiatt korlátozták a megállást, valamint terelő és megállástiltó táblákat helyeztek ki. Jelzőlámpás forgalom irányításon érvényben a Vasvári Pál utcán a munkálatok miatt az autók a munkaterület mellett egy sávon váltakozó irányban haladhatnak, ezért időnként torlódás is kialakulhat. A Hímes utca továbbra is le van zárva, a környéken további forgalmi korlátozásokra kell számítani. Már egy jó ideje jelezzük, hogy körforgalom épül Nyíregyháza és Nagykáló között a Nyírjes tanyai elágazásnál, az érintett lakott területen kívüli szakaszon 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Viszont ne feledkezz meg arról sem, hogy az Irinyi közben tilos a megállás, hiszen a Vasvári Pál utcáról itt kerülnek az autósok. Viszont Debrecen térségében is lassabb a haladás, hiszen a 101-es és a 103-as kilométer között javában zajlik az útépítés, alkalmanként pedig félpályás lezárásra kell számítanod. A 107-es és a 109-es kilométer között pedig több szakaszon útépítők dolgoznak, mindkét irányban az útszegélyt javítják, vagy éppen aszfaltoznak, ezért a külső sávot helyenként lezárják. Továbbra is segítsük autós társainkat, ha bármit látsz az úton, oszd meg velem 0620 316 3000. A nyugodt autózás mellé pedig Szia és Kylie Minogue közösét, a Dance Alone-t játszom neked a Sunshine-on.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl velem, menjünk együtt, gyere föl velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgy se

Halott pénz, szívedből minden kell, ez szólt az imént a Sunshine FM-en, hiszen csak jó zene szól nálunk, és már el is érkeztünk a Sunlight utolsó órájához, amiben hozok majd keltető visszatekintőt és programajánlót is, de természetesen a térség ritmusa is velem lesz. Viszont most egy igazi elektronikus dance klasszikussal zárom ezt az órát, ami az utóbbi években a TikTokon is új életre kelt. Kato, vagyis a Dán DJ és producer, Turn Off The Light című zenéjével zárom, ami 2010-ben jelent meg, a zene aztán jóval később a közösségi médiának köszönhetően újra hatalmas népszerűségre tett szert, és egy új generáció is felfedezte magának. Szóval, ha ismerős a lüktető beat, és az a bizonyos fülbemászó dallam, akkor ez nem véletlen. Utána egy pici reklám, majd Földi Betty jön a legfrissebb hírekkel. Számítok rád az utolsó órában is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A Tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
4: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
6: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.
7: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
7: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
7: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
8: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
9: Sajnos, semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
7: És igazi újdonságok.

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Kiemelkedően nőtt az ipari termelés Hajdú-Biharban. Debrecenben találkoznak a rendezvény szakmas szereplői. Európa legjobb épületei közé került a debreceni szárító műhely. Földi Betti vagyok, már is hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Az országos átlagnál jóval gyorsabban nőtt az ipari termelés Hajdú-Biharban az év első felében. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint júniusban 89%-kal emelkedett a kibocsátás az előző év azonos időszakához képest, ami országosan is kiemelkedő eredmény. Hajdú-Bihar az év minden hónapjában az országos átlagnál erősebb növekedés produkált. A bővülésben jelentős szerepe van a járműgyártásnak, valamint az elektronikai iparnak is. A vármegye az ipari termelés nagysága alapján is előrelépett. Júliusban már Borsod-Abaúj-Zemplén és Fehér vármegyét is megelőzte. Országosan augusztusban 8%-kal nőtt az ipari termelés. Október 13-án Debrecenben rendezik meg a rendezvény Restart 2026 szakmai találkozót, amelynek középpontjában a mesterséges intelligencia, a digitalizáció, a fenntarthatóság és a változó fogyasztói szokások állnak. A lovardában üzleti, kulturális és sportrendezvények szervezői, szolgáltatói, valamint vállalat és intézményi partnerek találkoznak. Külön beszélgetés foglalkozik az AI rendezvényipari alkalmazásaival, a fesztiválok bevételi lehetőségeivel, a nagyhazai sport eseményekkel és a gazdasági környezet ágazatra gyakorolt hatásaival is. A résztvevők között lesz Oszkó Péter, Lóbenvej Norbert és Miklós Völgyi Péter. Nemzetközi építészeti sikert ért el a Debreceni Egyetem műszaki karának szárító műhelye. Az egykori tímárház udvarán álló, több mint 100 éves ipari épület felújítása bekerült a legjobb 40 projekt közé. A pályázaton összesen 410 épületet értékeltek, Magyarországról pedig 11 projektet jelöltek, közülük egyedüliként a debreceni fejlesztés került a shortlistre. A 2024-ben befejezett rekonstrukció a város és az egyetem együttműködésével valósult meg. Az épületet ma a műszaki kar építészmérnöki tanszéke használja műteremként, ahol a hallgatók tervrajzokat és maketteket készítenek, valamint gyakorlati foglalkozásokon is részt vesznek. Aszfaltozási munkák miatt ideiglenesen lezárták Debrecenben a Füredi úton a Bem tér irányában található Domokos Lajos utca megállóhelyet. A korlátozás várhatóan november 15-én vasárnap üzemzárásig marad érvényben. Ez idő alatt a nagyállomás, illetve a Zégnár tér irányába közlekedő 21-es, 33-as, 71-es, 71A és 71H jelzésű autóbuszok nem állnak meg ezen a megállóhelyen. Ugyancsak megállás nélkül haladnak tovább a 971-es, 973-as és éjszakai járatok, valamint az Osán vásárlói buszok is. A DKB ezért azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt számoljanak a változással. 1 millió forintos támogatást kapott az újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért alapítvány a Kevi-Éptől, amelyből korszerű légzést támogató berendezéseket vásárolnak a Debreceni Egyetem neonatológiai intenzív osztályára. Az intézményben évente mintegy 3000 újszülöttet látnak el, közülük több mint 500-an igényelnek intenzív kezelést. Évente 100-120 olyan koraszülöttet is gondoznak, akik 1500 gram alatti súllyal vagy a terhesség 32. hete előtt jönnek világra. A jelenlegi végzős támogató készülékek több mint 10 évesek, ezért 3 új berendezés beszerzését tervezik.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Folytatódik a napos idő, ugyanakkor melegfronti hatásra számolhatnak az időjárásra érzékenyek. Fejfájás, migrén, görcsös panaszok egyaránt előfordulhatnak, a maximumok 15-19 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Betty, nagyon köszi a híreket. 5 óra után 4 perccel már vissza is huppantam a székembe, és belecsapunk a Sunlight utolsó órájába. Ebben az órában hozok keltető visszatekintőt, programajánlót. De a térség ritmusa is velem lesz. Maroon 5-val és az Animals-zel kezdek.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Zara Larsson, Lush Life 2015-ből szólt ez a remek zene itt a Sunshine-on, hiszen csak jó zene szól nálunk. A következő percekben pedig visszatekintünk a péntek reggelbe, és közösen meghallgathatjuk, miről csacsogtunk Lac Norbival és Dankó Lacival. Ha nem szeretnél lemaradni a reggeli jókedvről, akkor állítsd az ébresztőt 6 órára. A Keltető stábja garantálja a vidám ébredést.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.

0: miket csinálnál, ha 24 óráig a másik nem kint élnél?
1: Én egyébként nagyon kíváncsi lennék arra, mert nyilván mi férfiak semennyire nem tudjuk átélni azt, hogy ti mit éreztek azokon a bizonyos napokon.
0: Hát igen.
1: Tehát, hogy lehet, hogy sokkal empatikusabbak, és sokkal jobban odafigyelőbbek és megértőbbek tudnánk lenni, hogyha mi értenénk azt, és átéreznénk csak egyetlen egyszer azt, hogy ti mit éreztek a menstruációs időszakban. De mit csinálnál, hogyha 24 óráig férfi lehetnél?
0: Mesztelenül szaladgálnék.
1: És az miért lehet? Mi helikoptereznél, vagy mit csinálnál?
0: Tök kíváncsi vagyok, hogy milyen érzés futni amúgy nektek, hogy ott van valami a lábatok
1: között. Ez most komoly.
0: Esküszöm. Ti semmi extrémet nem próbálnátok ki amúgy. Ilyen mosás, főzés, takarítás.
2: Hát ezt csináljuk ugyanúgy. Csinálni.
1: De most abban mi az extra?
0: Hát ez
1: az átlagos hétvége.
2: Na például akkor legyen extrém, hogy a bánatba nyomjátok fel azzal, azzal az orvosi műszerrel a szempillátokat. Tehát én, nekem olyan érzésem, hogy mindjárt kinyomja a szemét. Mennék vásárolni, vagy nem tudom.
1: Kimennék botorbütykölni.
2: Igen, indulnék valami női versenyen, vagy nem tudom. Tehát így fogalmam nincs.
1: Szeretem Laciban ezt a kis szolid, visszafogott tényét, hogy hát én elmennék vásárolni. Én, hallod, úgy tenném szét a lábamat, mint még soha.
0: De milyen cuki, mert egyébként adás előtt...
2: És mit akarnál elérni vele?
1: Hát...
0: Adás előtt még azt pedzegette, hogy itt hónapok kellenek, hogy kiérdemeljünk dolgokat, stb. Most még már azért magasztalja a nőket, úgyhogy érzem azt a kárpótlást.
2: Jaj, de az csak rólad volt szó.
0: Ja.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Szigála után a Sunshine-on jön most Kata, aki összegyűjtötte a térség legkirálya program lehetőségeit. Ha van szabad időd, de ötleted nincs, akkor Kata lesz a te embered.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Készítsétek a tenyereket a vastapshoz, mert hatalmas szülinapi bulira készül a Teátrum Nyíregyházán. A Móri Zsigmond Színház önálló társulata kerek 45 éves lett, ez pedig október 17-én 19 órától egy fergeteges jubileumi gálaműsorral ünnepik meg a nagy színpadon. Jenei Judit és Rák Zoltán műsorvezetésével lehull a lepel a legszaftosabb kulisszatitkokról, megtudhatjuk, milyen a pánikszerű gyors öltözés a színfalak mögött, miközben felcsendülnek az elmúlt 4 évtized legnagyobb színház és slágerei is. A mulatós műfaj koronázatlan királynője garantáltan leszedi a házat Debrecenben. Október 14-én 22 órától a Hall színpadán csap a húrok közé Nótár Méri a Campus Partin. Készítsétek a legkényelmesebb tánccipőket, mert a felejthetetlen slágerek és a hamisítatlan buli hangulat miatt hajnalig meg sem álltok majd a parketten.
1: Ne hagyd

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Helyi hírek, információk.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: bomba.
1: Diaz is ment a közös után, elérkezett a búcsúm ideje. Nagyon köszönöm az elmúlt 4 óra kitüntető figyelmét, de véget ért a móka mára. Zárul már a mókatára. Ennyi voltam mára, találkozunk majd jövő hét pénteken, Balogh Béla mellett a keltetőben. Addig is hallgass továbbra is a Sunshine FM-et, hiszen csak jó zene szól nálunk. Kövess minket Facebookon, Instagramon, TikTokon, sőt YouTube-on is. De ha kíváncsi vagy a legfrissebb infókra, vagy arra, milyen zene szólt az elmúlt percekben, akkor www.sunshine.hu. Én további szép délutánt kívánok neked, jó pihenést és kitartást a jövő héthez. Lelépek, mara vagyok. Szia!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
4: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Orbán Viktortól várnak magyarázatot az aranygombó ügyében. Átmenetileg csökken a gázolaj jövedéki adója egyes teherautóknál és autóbuszoknál. Új módszertani központ javíthatja a kora gyermekkori ellátást. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Nyilvános magyarázatot vár Orbán Viktortól az aranykonvoj ügyében Ruszén Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető közösségi oldalán arra szólította fel a volt miniszterelnököt, hogy tisztázza, adott-e utasítást a szállítmány feltartóztatására. Ruszén Szendi szerint azt is egyértelművé kell tenni, honnan érkezett az erről szóló döntés. Az ügyben eddig összesen 5 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük van a terrorelhállítási központ egyik vezetője. Az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetője, valamint 3 rendőr. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a honvédelmi miniszter pedig azt várja, hogy a volt kormányfő nyilvánosan reagáljon az ügyben felmerült kérdésekre. Átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a kormány a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok után fizetendő gázolaj jövedéki adóját. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a kedvezmény 2026. december 31-ig lesz érvényben, és a fuvarozók visszaigénylés formájában érvényesíthetik majd. A tárcavezető szerint az intézkedés költségvetési hatása mintegy 6 milliárd forint. A kormány emellett szigorítja az útdíjfizetést és ellenőrzését is. A fuvarozói érdekképviseletek ugyanis az egyeztetéseken jelezték, hogy egyes közlekedők nem szabályosan fizetik meg a Magyarországon előírt útdíjat. Új kora gyermekkori módszertani központ létrehozását tervezi az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium illetékes államtitkársága. Kereki Judit államtitkár szerint a központban külön területként jelenne meg az óvodai, a bölcsődei, valamint a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése. Az óvodák országos közösségének konferenciáján arról is beszélt, hogy fontos lenne egységes jogszabályi keretet kialakítani a gyermekkori és kora gyermekkori szolgáltatások számára. A minisztérium jelenleg szakmai szervezetekkel egyeztet arról, hogyan lehetne az új rendszert összehangolni a pedagógiai szakszolgálatok munkájával. A cél egy átláthatóbb és egységesebb ellátási rendszer kialakítása. 26 éve nem tapasztalt asszály alakult ki Magyarországon idén-nyáron a Hungaromet elemzése szerint. Országos átlagban mindössze 74 mm csapadék hullott, ami az 1991 és 2020 közötti sok éves átlag mindössze 36%-a. A nyár középhőmérséklete 23 Celsius fok volt, ez 2,5 fokkal haladta meg az átlagot, és a mérések kezdete óta a második legmelegebb nyárnak számít. Az asszály már 2025 második felében elkezdődött, a tartós csapadék hiányt pedig a magas hőmérséklet és az erős párolgás tovább fokozta. Augusztus végére az ország területének felén már súlyos mezőgazdasági asszály alakult ki. Még októberben megküldi a kormány a költségvetési tanácsnak a 2027-es költségvetés tervezetét, annak részleteit pedig ezt követően hozzák nyilvánosságra. A kormány tájékoztatása szerint a fenntarthatóság és az államadóság csökkentése érdekében a költségvetési hiány jelentős mérséklésére is szükség lesz. Ennek részeként a kabinet a feleslegesnek ítélt kiadások és beruházások lezárásával próbál megtakarításokat elérni. A közlés szerint a kormány és a közszféra saját működésén is spórolni kíván. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy fél év alatt nem lehet minden problémát megoldani, a 2027-es költségvetésből azonban már láthatóvá válhatnak a következő időszak fő gazdaságpolitikai irányai.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok összesített erősödését követően gyengülő tendenciát mutatott, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 430, az eurót 364, a svájci frankot 391, az amerikai dollárt 325 forintos áron jegyezte a bank. Folytatódik a napos idő, ugyanakkor melegfronti hatásra számolhatnak az időjárásra érzékenyek, fejfájás, migrén, görcsös panaszok egyaránt előfordulhatnak, a maximumok 15-19 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Csoda szép vasárnap estét mindenkinek, kedves filmrajongók, mozifanok, már is belecsapunk szokásos két óránkban, a nézzük a hét friss híreit. Például Tom Cruise karrierjének egyik legnagyobb bukását hozta össze a Diggerrel. Elmondom majd a hétvégi nézettségi adatokat, de beszélünk arról is, hogy ismét a bosszúállók végjáték a világ legjövedelmezőbb filmje, hogy tudta lenyomni megint az Avatart. Erről is beszélünk. Illetve kijött az előzetes Schwarzenegger karácsonyi filmjének, és már azt is tudjuk, hogy mikor láthatjuk majd mi, magyarok, Schwarzi papát, ősz hosszú hajjal és szakállal, de a tartalommal is érkezem. Bemutatjuk a hét újdonságát is a mozik házatájáról a csütörtöki premierfilmet, mindezt nagyon sok jó zenével körítjük. Maradjunk együtt!

csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

Folytatjuk tovább mindjárt csak jó zenével a mozis műsorunkba, viszont jöjjenek most a múlt heti statisztikák. Két elég komoly film is kijött, két nagy húzó névvel. Az egyik Tom Cruise-é, a Digger, a Verity pedig a másik, amiben ugye Anne Hathaway játszik. Hát Tom Cruise élete talán egyik legnagyobb bukását könyvelheti el, csúnyán elhasalt a kasszáknál. Az elmaszkírozott Tom Cruise főszereplésével készült film mindössze 8 millió dollárral nyitott, miközben a múlt hét másik premier filmje, a Verity Anne Hathaway-ékkel 33 millió dollárral volt a hétvége nyertese. Tom Cruise-ék nagyszabású fekete komédiája pedig, ahogy mondtam, mindössze 8 millió dollárt hozott, és az azért fájdalmas eredmény, mert egy ilyen drága produkciónál egy ekkora húzó névvel ez nagyon-nagyon gyenge rajt, pénzügyi veszteség is a Warner Bros. Stúdió számára. Tom Cruise számára pedig ez eddigi leggyengébb nyitása. Pedig sokan azt hitték, hogy a kopaszodó, pocakos olajmágnássá maszkírozott Tom Cruise-ra majd tódulnak be az emberek. Na de Brad Pitt új filmje, a Vadon szíve, egész szépen indított, szóval nem mindenki járt úgy a nagy nevek közül, mint

Most pedig jöjjön egy újabb filmes hír itt nálunk a Sunshine FM mozis műsorában, mert hogy idén Arnold Schwarzenegger szállítja majd a karácsonyi ajándékot, illetve már egy kicsit hamarabb a Mikulás ajándékot hozza egészen pontosan, ugyanis új filmjében a Mikulást alakítja az ekkori Terminátor, úgyhogy hasta la vista, virgács! Schwarzi papa visszatér, de hát ezúttal piros ruhában, hosszú ősz hajjal és szakállal teszi mindezt, és már az előzetesét is láthatjuk a Terminátor után, ez egy picikét meglepő szerep tőle, The Man with the Bag, ez a címe. Már azt is tudjuk, hogy mikor lesz majd látható, december 2-án érkezik majd, tehát Mikulás előtt egy kicsivel, és hogyha már a Terminátort említettem, na, hogy ebben sem hazudtolja meg magát Schwarzi, hiszen el is hangzik a kett csinálóban az a mondat tőle, hogy I'm back, avagy visszatértem. Schwarzenegger egyébként a Mikulást alakítja, akiknek egy rossz manó ellopja a piros hátizsákját, amivel ugye veszélybe kerül a karácsony is maga az ajándékozás. Ekkor a rossz fiúk listájáról Schwarzi kiszúr egy igencsak rossz fiút, akit a Reacher sztárja, egy hatalmas név, ugye Alan Ritson alakít, és most azt a feladatot kapja, hogy nem neki kell ellopnia valamit, hanem visszalopnia Schwarzi Mikulás karakterének ugye ezt a táskát. Tehát egy érdekes kis csapat verbúválódik, szóval még egyszer december 2-án nézhetjük majd meg mindezt, ami azért nagy dolog, hiszen 2019, vagyis a Terminátor sötét végzet óta Schwarzenegger nem játszott mozifilmben, csak sorozatban láthattuk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Akár 150 ezer vállalkozó is választhatja a Katát 2027-től. Politikai foglyok listáját tette közé a Fidesz. Emelkedett a koronavírus koncentrációja a Szennyvízben. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: A pénzügyminisztérium számításai szerint 2027-től akár 150 ezer vállalkozás is választhatja majd a Kata adózási formát. Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a katások éves bevételi értékhatára 18 millióról 22 millió forintra emelkedik. Emellett növelik az ellátási alapot is, hogy a katások magasabb nyugdíjra, táppénzre és más szociális ellátásokra szerezhessenek jogosultságot. Ennek részeként a tételes adóösszege is emelkedik. A kormány megszünteti az élsportolók ECO kedvezményeit, és átalakítja a sporttahú rendszerét is. A költségvetési tervek októberben kerülnek a költségvetési tanács elé. Politikai foglyok címmel tett közzé listát honlapján a Fidesz, amelyen 4 jelenleg őrizetben vagy letartóztatásban lévő jobboldali politikus sorol fel. A párt közlése szerint Búzs Balázs, Hangó Balázs, Varga Bajusz Veronika és Seszták Miklós ellen politikai indítatású eljárások zajlanak. A Fidesz azt állítja, hogy az érintettek egyetlen bűne, hogy jobboldali politikusok, és emiatt alaptalannak tartja a velük szemben alkalmazott kényszerintézkedéseket. A párt közleményében bírálta a nyomozóhatóságot és az igazságszolgáltatás működését is. A közzétett állítások a Fidesz álláspontját tükrözik. Országos szinten emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben az elmúlt héten, ezért a fertőzések számának további növekedése várható. Az NNGK tájékoztatása szerint a vírus örökítő anyagát többek között Budapesten és az agglomerációban, valamint Debrecenben, Egerben, Kecskeméten, Pécsen, Szolnokon, Tatabányán, Szekszárdon, Szegeden és Békéscsabán is kimutatták. Több olyan területen, ahol már hetek óta pozitív eredményeket mérnek, tovább nőtt a koncentráció. Emelkedés tapasztaltak Budapest több régiójában, továbbá Békéscsabán, Pécsen, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán. A szennyvíz adatok a járvány terjedésének egyik korai jelzőjeként szolgálhat. A magyar 18-24 évesek mindössze 27%-a érzi úgy, hogy jó a mentális egészsége, derül ki a 20 országra kiterjedő kutatásból. Ezzel Magyarország a vizsgált országok között az utolsó helyre került ebben a korosztályban. A teljes magyar lakosság körében is romló tendencia látható, 2024-ben még a válaszadók 48, tavaly pedig 44%-a értékelte jónak saját mentális állapotát, miközben a nemzetközi átlag idén 64%. A kutatás szerint a fiatalok 36%-a az egészségügy egyik legfontosabb, fejlesztendő területének tartja a mentális egészség támogatását. 5%-ra csökkenteni több zöldség és gyümölcs áfáját a KDNP. A párt benyújtotta az erről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Rétvári Bence frakcióvezető szerint, ha a parlament elfogadja a tervezetet, az új szabályok december 1-én léphetnek életbe. A kedvezményes áfakulcs többek között a burgonyára, paradicsomra, hagymafélékre, káposztafélékre, répára, uborkára, hüvelyes zöldségekre, valamint több gyümölcsre, például almára, körtére, szőlőre és dinnyére is vonatkozna. Az 5%-os áfa korában a Tisza párt választási ígéretei között is szerepelt.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: A folytatásban is napsütésben lesz részünk hétfőn és kedden is, a maximumok 15-19 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó

zenével és tele a hét legfrissebb és legérdekesebb mozis híreivel folytatjuk műsorunkat egy kis érdekességgel. Ugyanis ismét a Bosszúállók végjáték lett a világ legjövedelmezőbb filmje, és az Avatar visszaesett a második helyre. Szóval a Marvel hősök a földkereség legnagyobb pénztermelői, de hogy ez hogyan is valósulhatott meg, hogy ismét elfoglalta az első helyet, már is mondjuk. A végjáték jelenleg 2,925 milliárd dolláros globális bevételnél jár, míg az Avatar 2,923 milliárd. Szóval tényleg nagyon kevés van köztük, de eddig az Avatar nem nagyon talált kihívóra. Na de mivel ugye jön karácsonykor majd a Dr. Doom, ismét visszatérnek a szuperhősök, ezért újra bemutatták a végjátékot, és így már ugye összejött az a pici különbség, amivel bizony a bosszúállók meg tudták előzni az Avatart. Szóval ez biztosan James Cameronnak egy picit fáj, egy ilyen megalomán és tökéletességre folyamatosan törekedő embernél, ezt nehéz lenyelni.

Csak jó zene. Minden pillanatban a Sunshine FM-en. Mindjárt hozzuk a következőt. Előtte viszont elhozzuk a hét legújabb mozifilmjét, ugyanis csütörtöktől már bárki beülhet a Másik Mami című filmre, ami egy horrorfilm, szóval lehetőleg csak olyanok üljenek be rá, akik csípik a műfajt. Na de miről is szól? James Wan producertől, a modern horror egyik legnagyobb hatású alkotójától nézhetjük meg ezt a félelmetes utazást a fiatal lány Bella egyre sötétebb világába. Bella ugyanis az otthonában kapcsolatba kerül egy baljós entitással, aki a megszólalásig hasonlít a saját anyjára, tehát igazából egy olyan lény terrorizálja a főhős kislányt, ami az anyukája hasonmása. Szóval tényleg a műfaj rajongóinak kötelező darab, de ha még nem láttad az új Tom Cruise-t, a Digger-t, vagy esetleg Brad Pitt-tel a vadon szívét, vagy mondjuk Anne Hathaway-től a Verity-t, ezeket is megnézheted akár.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past you.
1: Pár perc múlva 8 óra, szóval lassan búcsúznunk kell. Eddig tartott a Sunshine Cinema, na de ne aggódjatok, kedves filmrajongók, mozifanok, hiszen egy hét múlva ismét találkozhatunk, addig is, amit megígérhetek neked, hogy vadászni fogok majd a legfrissebb sztárhírekre, hollywoodi hírmorzsákra, filmes pletykákra, de mindennel képbe leszünk már, ami a streaming házatáján is történik, sőt, a mozikba is bekukkantunk, a heti filmpremierekről is hallasz majd. Mára viszont ennyi volt, köszönöm szépen a figyelmet, Váci Zoltán búcsúzik, mindenkinek csodás vasárnap estét, jó pihenést kívánunk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: A Medián szerint a magyarok közel kétharmada támogatná a budapesti olimpiát. Hétfőn tárgyal a Tisza Kaplinyák Tibor képviselő ügyéről. Október 12-én fontos adózási határidő jár, de az egyéni vállalkozóknak. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: A Medián friss felmérése szerint a magyar lakosság közel kétharmada támogatná egy 2036-os budapesti olimpia megrendezését. A válaszadók 33%-a teljes mértékben, 31%-a pedig inkább támogatja az ötletet. Budapesten ennél valamivel alacsonyabb a támogatottságot, összesen 57% áll pozitívan a rendezéshez. A megkérdezettek 70%-a szerint Magyarország megfelelő feltételek mellett képes lenne jól megszervezni az olimpiát. A felmérést a Magyar Olimpiai Bizottság rendelte meg. Magyarország jelenleg azon 7 ország között van, amely érteklődését jelezte a 2036-os játékok megrendezése iránt. Hétfőn tárgyalja a Tisza párt frakciója és elnöksége Kaplinyák Tibor hajdúbihari országgyűlési képviselő ügyét Magyar Péter kezdeményezésére. A politikusról korábban készült vadászfotók kerültek ismét nyilvánosságra, amelyeken afrikai vadászatokon elejtett egzotikus állatok, köztük egy oroszlán mellett látható. Kaplinyák jelenleg az országgyűlés élő környezetért felelős bizottságának alelnöke. Gajdos László szakminiszter közölte, hogy a képviselő a minisztériumban nem tölt be tisztséget, és ott semmi feladatot nem lát el. Magyar Péter szerint a pártvezetésének egyértelművé kell tennie, milyen magatartást tart elfogadhatónak a politikai közösségen belül. Fontos adózási határidő közeleg az egyéni vállalkozók számára. Október 12-ig kell teljesíteni a harmadik negyedévhez kapcsolódó bevallási és fizetési kötelezettségeket. Az érintetteknek a júliusra, augusztusra és szeptemberre vonatkozó adatokat a 2658-as bevallásban kell benyújtaniuk. Ugyancsak eddig kell megfizetni a társadalombiztosítási járulékot és a szociális hozzájárulási adót. Bizonyos esetekben akkor is lehet fizetési vagy bevallási kötelezettség, ha a vállalkozónak az adott időszakban nem volt bevétele. Ez főként a fő foglalkozású egyéni vállalkozóknál fontos, akiknél minimum járulék alap is érvényesülhet. A bevallás elektronikusan nyújtható be a NAF-hoz. 2032. január 1-én válthatná fel a forintot az euró Magyarországon, amennyiben addig teljesülnek a szükséges gazdasági feltételek. Erről Kuroni Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke beszélt egy konferencián. A felvázolt menetrend szerint már jövőre megkezdődhet a szükséges jogharmonizáció, 2028-ban pedig azt vizsgálhatják, hogy Magyarország teljesíti-e többek között az államadóságra, a költségvetési hiányra és az inflációra vonatkozó követelményeket. Az ország 2029-ben léphetne be az euró előszabályának számító ERMÉ-2-es árfolyam mechanizmusába. Ha minden feltétel teljesül és a folyamat a tervek szerint halad, 2031-ben születhet meg a végső döntés a csatlakozásról. Több mint 21 milliárd forint TAO támogatást követel vissza az állam sportszervezetektől szabálytalan elszámolások miatt. A sportért felelős államtitkárság a 6 látványcsapat sporták 2022 és 26 között felhasznált támogatásait vizsgálta. Ebben az időszakban csak nem 501 milliárd forint jutott közel 2500 szervezethez. A NAV eddig csak nem 2 milliárd forintot szerzett vissza, további 10,3 milliárd forint behajtása pedig 241 ügyben még folyamatban van. Több mint 7 milliárd forintot ugyanakkor 121 eljárásban nem sikerült visszaszerezni. A legtöbb jelenleg folyamatban lévő végrehajtás a labdarúgáshoz kapcsolódik. Az államtitkárság szerint a vizsgálatok célja az átláthatóbb sportfinanszírozási rendszer kialakítása.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Minden igaz, sokáig kitart a napos idő, csapadék nem valószínű, a maximumok 15-19 fok között alakulnak.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül. Let's go.

0: megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: tiltolgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Másabb zenék mennek, változatosabb zenék, mint más országos rádióban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: A helyi híreket, illetve tényleg jó zenéket hallgatok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, annyira őrült és jó az egész.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Csak jó zene.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: szakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei.
1: Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Látom, nem bírom el én sem.